0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából 2 kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen-délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen-délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamu reklám.
3: Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz, elmész.
2: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai

0: Felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, megmondaná kérem, hogy hogyan jutok el a postára?
2: Hát az attól függ. Kocsival van?
1: Nem.
2: Hát akkor gyalog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken, marad a változékonyabb, ősziesebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 000 vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitás hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszelt akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladék. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnapló könyvecske került. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
0: Hobbirádió! A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbirádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett álom.

0: Kamu reklám.
1: Aki a virgácsot szereli, hóember nem lehet.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A

0: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre. Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi rádió!
3: Fogalkozni, menjetek ki a buszra!

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A Szociális és Családügyi Miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Battle lesz
1: dupláló. Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Szia!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött a törvényjavaslatot, haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A Szociális és Családügyi Miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcs a hasáb, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma szeptember 19-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 18 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 19-én köszöntjük Wilhelmina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Wilhelmina a Wilhelma továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még szeptember 19-én kívül május 28-án is. A név becézése Wilhelminka. Ünnepelnek még szeptember 19-én a Wilhelminákon kívül a Dórián, Emili, Emília, Január, Jónás, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Wilhelma, valamint Vilma nevű hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szeptember 19. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbl Zsigmond, mellék alakjait pedig Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 1928-ban felbukkan Mickey Mouse. 1984-ben Kína és Nagy-Britannia elkészítette azt a szerződés vázlatot, amelyben Hongkong visszaadásáról volt szó, ami 1997-ben meg is valósult. 1959-ben ezen a napon nem engedték be Nikita Hruscsovot Disneylandbe biztonsági okokból. 1949-ben született Twiggy Lanson, angol modell. Az egész lányból csak a szeme volt normális méretű, de egyéb paramétereihez képest kifejezetten nagynak hatott. Ehhez képest a maga idejében milliókat keresett manökenként. 1981-ben a Central Parkban rendezett ingyenes Simon & Garfunkel koncerten 400 ezer ember jelent meg.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
6: Szeptember 18-a a Rokkantak napja. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar esemény sorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott Nemzeti Szervezőbizottság e-napot nyilvánította a Rokkantak napjává.
5: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1802-vel kezdünk, szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi politikus. 10 évvel később, 1812. szeptember 19-én járunk, ekkor meghalt Mayer Amschel Rothschild bankár, a világhírű Rothschild üzleti dinasztia megalapítója. Ugorjunk a 19. század végére, 1894. szeptember 19-én született Rachel Field, amerikai írónő, gyermekkönyvek szerzője, akinek művei többek között az 1929-ben megjelent és Newbery díjat nyert Hitty. Folytassuk a 20. századdal, 1911. szeptember 19-én született William Golding, Nobel-díjas angol író. Neki köszönhetjük egyebek mellett a Legyek ura című könyvet is. 1922-vel folytatjuk, szeptember 19-én megszületett Őrsi Gyula állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban, tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége. Folytassuk 1928-al, szeptember 19-én először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. szeptember 12-én Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaródi Strobl Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Folytassuk 1957-tel, szeptember 19-én az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. És végül, de nem utolsó sorban, 1972. szeptember 19-én meghalt Robert Marcel Cassadeus, francia zongoraművész és zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: lovakodat!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkodj mélyen neki a busztába!
2: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
3: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: 2026. szeptember 19-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 4-től 15. vers. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útvére esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely magköves helyre esett, alig hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott: akinek füle van, hallja meg! Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt: nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útvére eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét. Örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Elmélkedés. A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaj, a hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezdi, de hamar elhervad. Megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja-e bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítménykényszer? Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket. De ehhez idő, türelem, figyelem kell. És bátorság, hogy kimondjuk: Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok elengedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget. Uram Jézus Krisztus, te ma is veted az igét, fáradhatatlanul és bizalommal. Készítsd elő szívemet, hogy jó föld lehessen, amely nem csak hallja, amit mondasz, hanem meg is teszi azt. Tisztítsd meg a szívemet a közömbösségtől, az aggodalomtól, a felszínességtől, és adj nekem lelki igényességet, hogy igéd gyökeret verjen. Segíts, hogy a hitem megvallása sokszoros termést hozzon. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98,51 méter, amelyet 1978-ban az USA Texas államában állítottak be?
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítése előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak egy nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidling, 2 darab babérlevél, 2,5 dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamenet zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta a nevét, hogy zsemlegombócot régen textil csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsozzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixert segítségével pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk, és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma szeptember 19-e van, és Wilhelmina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Budapesten 18 fokot mutatnak a hőmérők, a mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1333-ban első Károly király fiát, Endrét Nápolyba vitte, esott az eljegyzés a 6 éves Endre és a nápolyi trón örököse Johanna közt létrejött. 1853-ban első Ferenc József császár megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, majd elrendelte annak a budai várban való őrzését. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Ala.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél, jelentős károkat okozott az aszály a hallgazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavalyinál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100x1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmal alakítani, így a séta és a futás mellett, egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a kontrollingban és az értékesítésben. A széleskörű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár. Egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az emiben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.

0: Rádió. Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Wilhelmina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 18,1 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
5: Hobby Rádió. Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi mélyedek ki a busztalapot.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 19-én köszöntjük Wilhelmina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Wilhelmina a Wilhelma továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még szeptember 19-én kívül május 28-án is. A név becézése Wilhelminka. Ünnepelnek még szeptember 19-én a Wilhelminákon kívül a Dórián, Emili, Emília, Január, Jónás, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tudor, Wilhelma, valamint Vilma nevű hallgatóink is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Szeptember 19. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport főalakját Kisfaludi Stróbl Zsigmond, mellék alakjait pedig Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 1928-ban felbukkan Mickey Mouse. 1984-ben Kína és Nagy-Britannia elkészítette azt a szerződés vázlatot, amelyben Hongkong visszaadásáról volt szó, ami 1997-ben meg is valósult. 1959-ben ezen a napon nem engedték be Nikita Hruscsovot Disneylandbe biztonsági okokból. 1949-ben született Twiggy Lanson, angol modell. Az egész lányból csak a szeme volt normális méretű, de egyéb paramétereihez képest kifejezetten nagynak hatott. Ehhez képest a maga idejében milliókat keresett manökenként. 1981-ben a Central Parkban rendezett ingyenes Simon & Garfunkel koncerten 400 000 ember jelent meg.
1: Hobby Rádió!
3: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek! 1802-vel kezdünk, szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 10 évvel később, 1812. szeptember 19-én járunk, ekkor meghalt Mayer Amschel Rothschild bankár, a világhírű Rothschild üzleti dinasztia megalapítója. Ugorjunk a 19. század végére, 1894. szeptember 19-én született Rachel Field, amerikai írónő, gyermekkönyvek szerzője, akinek műveit többek között az 1929-ben megjelent és Newbery díjat nyert Hitti. Folytassuk a 20. századdal, 1911. szeptember 19-én született William Golding, Nobel-díjas angol író. Neki köszönhetjük egyebek mellett a Legyek ura című könyvet is. 1922-vel folytatjuk, szeptember 19-én megszületett Őrsi Gyula állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban, tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége. Folytassuk 1928-al, szeptember 19-én először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. szeptember 12-én Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport főalakját Kisfaludi Stróbl Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Folytassuk 1957-tel, szeptember 19-én az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbant.

0: második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. szeptember 19-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 4-től 15. vers. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útvére esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett, alig hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott: akinek füle van, hallja meg! Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt: nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útvére eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Elmélkedés. A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaj, a hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezd, ide hamar elhervad. Megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja-e bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítménykényszer? Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket. De ehhez idő, türelem, figyelem kell. És bátorság, hogy kimondjuk: Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok elengedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget. Uram Jézus Krisztus, te ma is veted az igét, fáradhatatlanul és bizalommal. Készítsd elő szívemet, hogy jó föld lehessen, amely nem csak hallja, amit mondasz, hanem meg is teszi azt. Tisztítsd meg a szívemet a közömbösségtől, az aggodalomtól, a felszínességtől, és adj nekem lelki igényességet, hogy igéd gyökeret verjen. Segíts, hogy a hitem megvallása sokszoros termést hozzon. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98,51 méter, amelyet 1978-ban az USA Texas államában állítottak be?
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobbyradio.hu

0: Hobbi Rádió.
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1333-ban első Károly király fiát, Endrét Nápolyba vitte, és ott az eljegyzés a 6 éves Endre és a nápolyi trón örököse, Johanna közt létrejött. 1853-ban első Ferenc József császár megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, majd elrendelte annak a budai várban való őrzését. Zene után folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult idő várható. Most 18 fokot mutatnak a hőmérők. 18 és 27 fok között mozog majd a hőmérséklet. A hőérzet 26 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 54%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 340 irányú könnyű szellő várható. Időnként 23 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. Napközben 18 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 285 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 15 km/h. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 29 km/h. 21-e borult lesz az ég. Az előrejelzés szerint 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 317 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 24 km/h lehet. A legerősebb széllökések elérhetik a 56 km/h. A friss előrejelzés szerint, tehát így alakulnak a következő napok. 8 órától kezdődik a Konyha Főnök Ajánlata című műsorunk. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. Értünk szól!
3: Next.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
11: Nőtt az átlagkereset, kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetet. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs terméktanács, mert meglátásuk szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változás. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások száma, a második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. A forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a korábban olcsóbb vidéki és panelszegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés, a belvárosban pedig csökkenés is látszik. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pára és kötfoltok feloszlása után kisebb zivatarok kialakulhatnak, napközben már többnyire napos száraz idő várható, gyenge mérsékelt széllel, 22-28 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
10: Jó étvágyat, jó műsorhallgatást kívánunk mindenkinek, ismételten eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy a Konyhafőnök ajánlatában Szomer Gábor László Vazul már nagyon készül a főzésre.
12: Illetve hát a konyhafőnöke is elővette nagyon-nagyon vaskos és nagyon finom ételeket tartalmazó receptkönyvét, és hát ezekből készítjük el a mai menüt is, a nacsomón is itt van természetesen. Hát kérem szépen, ma nagyon ilyen töltögetős kedvünkben vagyunk, és mindenféle dolgot beletöltünk másik mindenféle dologba.
10: Egészen pontosabban a legfinomabb töltött zöldségekről lesz szó, ugyanis vannak olyan zöldségek, amelyek kiválóan alkalmasak arra is, hogy megtöltve kerüljenek a tányérra. Mivel általában nem igényelnek túl sok előkészületet, és könnyen arathatunk sikert is velük, a konyhában kevésbé jártasak és nagy kedvel próbálkoznak elkészítésükkel. És akárcsak a töltenivalókat, a töltelékeknek is csak a fantázia szab határt. Szomi, neked mennyire gazdag a fantáziát, ha töltött zöldségekről van szó?
12: Hú, nem tudom, nekem most hirtelen megint a körözöttel töltött paprika jutott eszembe.
10: Mindenkinek, tehát aki magyar, mindenkinek ez jut elsőként.
12: Tudom, hogy nem nagy dolog, de finom egyszerűen.
10: Isteni egyébként, Isten ez egy magyar szokás egyébként, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő egy órában, és ahogy említettem, azok, akik általában még nem rendelkeznek egy első osztályú étterem vezető séfjének tehetségével, azok is bizony megpróbálkozhatnak ennek elkészítésével. Mi Szomival fogjuk magunkat, jól felöltözünk, és elmegyünk a piacra, bevásárolunk mindenféle zöldséget, hogy utána megtölthessük önöknek csak itt és csak most. Lesz itt sajtos sonkás töltött tök, de természetesen gombákat is töltögetni fogunk. Jutúróval, illetőleg lesznek még nekünk itt paprikáink is krémmel töltve, no meg hát aztán egy kicsit megnézzük azt, ha már azt, ugye azt mondtuk, hogy a paprika körözöttel az egy klasszikus magyar dolog, akkor Szomi, szerinted milyen a férfiasan töltött zöldség?
12: Férfiasan töltött zöldség? Mm-hmm. Hát nem tudom, mondjuk vegyünk egy erős paprikát.
10: Na, például.
12: Igen, és hogyha nagyon durvák akarunk lenni, akkor valami hús, valami chili szósz.
10: Pontosan, úgyhogy a műsor második részében a desszertek mellett olyan igazán férfias, magyaros töltött zöldségeket fogunk csinálni, nehogy azt mondja ugye az elkészítő háziasszony hites úr, hogy már megint zöldség van, már megint semmiféle ételt nem csináltál. Így van, úgyhogy ilyen férfiasan töltött húsos dolgokat fogunk készíteni. Én azt javaslom, mindenki készüljön, hangolódjon arra, hogy az elkövetkező egy órában, amit csak lehet zöldséget, mi megtöltjük.
4: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Hát kérem szépen, ahogy ma mondtuk, mindenféle zöldséget össze-vissza vásároltunk a piacon, de csak is olyanokat, amiket bármilyen féle fajta módon meg lehet tölteni. És hát akkor már is kezdjük, méghozzá először egy sajtos sonkás töltött tökkel. Ez nem lesz az én kedvencem, no de hát azért lehet, hogy másoknak meg annál inkább. Amit ehhez kellett venni, 2 darab kisebb tököt, 1 húsleves kockát, 1 tasak gyors rizst, 2 fej vöröshagymát, 5 paradicsomot, 3 evőkanál olajra van még szükségünk, 15 dek a mozzarella sajtra, 15 dek a sonkára, és 1 fél csokor friss bazsalikomra, vagy egy teáskanál szárított is megteszi.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A tököt megmossuk, vékonyan meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, és kis kanállal kikaparjuk a belsejét. A leveskockát felforraljuk 4 deci vízzel, és a rizst a dobozon feltüntetett ideig megfőzzük. Kivesszük, lecsepegtetjük, és hagyjuk kihűlni. A hagymát megtisztítjuk, ezt apróra vágjuk. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, leöblítjük hideg vízzel, lehúzzuk a héját, és kockára vágjuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a hagymát, és üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, és sóval borssal ízesítjük. A mártást lassú tűzön úgy 15 percig főzzük. A mozzarellát és a sonkát apró kockára vágjuk, a bazsalikomot megmossuk, leszárítjuk és felaprítjuk. Mindezt összekeverjük a rizssel, sóval, borssal fűszerezzük, és töltjük a kivájt tököket. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a paradicsommártást tűzálló tálba öntjük, ráültetjük a tököt, és a sütőben 30 percig sütjük.
1: És hogyha esetleg nem tök szerelmesek, hanem netalántán gombafanok lennénk, hát ezeket is bármilyen dologgal meg lehet tölteni. Mi most éppen YouTube-ra gondoltunk. Ami mindenképpen kell ehhez a YouTube-val töltött gombához, az 60 deka csiperke gomba a legjobb hozzá, de önökre bízzuk, hogy igazából mit választanak. 20 deka YouTube-ra, 12 deka margarin, 2 közepes fej hagyma, 1 csomag petrezselyem, 2-3 deci tejföl, só, illetve bors, semmi más nem kell hozzá, egyszerű elkészíteni is.
2: Mégpedig az alábbiak szerint 6 deka vajon üvegesre pirítjuk a kockára vágott hagymát, megmossuk és megtisztítjuk a gombákat, és kiszedjük a kalapjaikból a tönköket. A gombák tönkjeit felaprítjuk és a hagymához adjuk, majd élénklágon megpuhítjuk, ekkor ugye ilyen barnás lesz. A zöldséget hagyjuk kihűlni, a hagymás gombás keverékhez hozzáadjuk a jutúrót, az apróra vágott petrezselymet megsózzuk, megborsozzuk, és alaposan összekeverjük ezt az egészet. Egy jénait kivajazunk, minden egyes gombafejet megtöltjük, a jutúrós töltelékkel majd szép sorban a gombafejeket egymás mellé a tálba fektetjük úgy, hogy a töltelék legyen felfelé. Így amikor ugye kiszedjük a megsült gombákat, nem esünk abba a hibába, hogy jön a gomba, csak a töltelék odaragadt a jénaihoz. A gombákat a tejföllel és a maradék vajjal meglocsoljuk, majd előmelegített sütőben 200 fokon úgy durván 20 perc alatt megsütjük.
1: Ugye azt már megbeszéltük, hogyha tényleg magyaros dolgot akarunk enni paprikával, hát akkor biztos, hogy körözöttel kell azt megtölteni. No, de hát nem csak ennyiből áll a paprika töltés, hanem a körözöttön kívül másféle fajta krémekkel, illetve dolgokkal is meg tudjuk tölteni ezt a bizonyos paprikát. Ilyen például
2: a sajtkrémmel töltött paprika, amelyhez 10 deka margarin, 10 deka reszelt trapista sajt, 5 deka sajtkrém, tudják, ez a tubusú sajtkrém, 1/2 piros húsú paprika kell, és csipelt, őrölt szerecsendió.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is kellene ezt elkészíteni. A paprikákat megmossuk és kicsumázzuk. Erre egy nagyon jó kis technika egyébként. Sokan nem tudják egyébként, csak nem tudom miért, mert számomra is ez a legkézenfekvőbb. Megfogjuk a csumát, belenyomjuk a paprikába, és egyszerűen kihúzzuk, nem kell vele szenvedni. A hagymát megtisztítjuk és apróra vágjuk. A piros húsú paprikát apró kockákra vágjuk. A körözötthöz a jutúrót burgonya nyomón áttörjük, és a hagymához adjuk. Beletesszük a margarint, a mustárt, a fűszereket, a sót, a borsot, és jól összekeverjük. A sajtkrémhez pedig habosra keverjük a margarint, hozzáadjuk a reszelt és a krémsajtot, a paprika kockákat őrölt szerecsendióval, sóval, borssal ízesítjük, és összekeverjük. Ezek után a paprikákat félbevágjuk, vagy egészben is lehet hagyni, ki hogyan szereti. 2 körözöttel, 2 sajtkrémmel töltünk meg, majd pedig 30 percre betesszük a hűtőbe, hogy megdermedjen, és hogy nagyon szépen föl lehessen szeletelni, bár mondjuk én nem szeretem szeletelve, egész paprikát csak úgy kézbe fogni, mint egy tölcsért, aztán enni.
2: Kedves Szomi, míg te itt szépen megeszed a körözöttes paprikádat, én addig előkutatom ugyebár a kamra legmélyéről azokat a húsokat, amelyekkel meg fogjuk tölteni továbbra is itt a zöldségeket. Lesz itt darált hússal töltött cukkini, kolbásszal és paprikával töltött gombona, ez már férfias étek, vagy olyan igazán magyarosan töltött paprika, úgyhogy senki ne menjen sehová, hamarosan folytatjuk nagy zöldséges konyhafőnök ajánlatunkat.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Még mindig itt vagyunk a konyhafőnök ajánlatában, és hát Mónival még mindig nagyon-nagyon töltögetünk, no, nem forma nyomtatványokat, hanem mindenféle zöldséget. Az előbb ilyen krémes dolgokat készítettünk, viszont azért nem csak ilyen krémekkel lehet feldobni a különféle zöldségeket, hanem húsokat is bele lehet csempészni a különféle töltelékekbe. Éppen ezért már is folytatjuk ajánlatainkat egy darált hússal töltött cukkinivel. Ehhez szükségünk van egy szép nagy cukkinire. Aztán 50 deka, tehát fél kiló darált húsra, sóra, borsra, oregánóra, olajra és reszelt sajtra.
6: Aztán szépen megtisztítjuk, kiváljuk a cukkinit és negyedekbe vágjuk. A darált húst összekeverjük a fűszerekkel, aki gondolja, tojást vagy főtrist is keverhet bele, ezzel ugye egy kicsit többnek tűnik a töltelék. Természetesen akkor kevesebb hússal készítjük, vagy azt is megtetjük, hogy a kimaradt húst még külön megesszük, mert valaki úgy szereti. A megtöltött cukkiniket kiolajozott alufóliával becsavarva, egy tepsiben 200 fokos előmelegített sütőben egy órán át sütjük, majd kibontjuk a fóliákat, és reszelt sajtot szórunk a darált hús tetejére, szép pirosra sütjük, úgyhogy ez lényegében nem más, mint a mindent bele cukkini.
5: Meg hát ehhez nem kell nagy konyhaművésznek lenni, csak óvatosan ki kell várni a cukkinit megtölteni, megsütni, ennyi, tehát nem kell hozzá nagy konyha tudás. Hasonlóképp készíthető el egyébként nem olyan nagy munkákat igényelve a kolbásszal és paprikával töltött gomb is. 16 champignon gomba egy 4 személyre bőven elég lesz, kell még ehhez 2 fejvörös hagyma, 3 kereszt fokhagyma, 1 piros húsú paprika, 25 dek a kolbász, jó kis ízeset válasszunk, 2 evőkanál olívaolaj, illetve csokor petrezselyem.
6: A gombafejeket, ha nem túl piszkosak, elég csak törlőkendővel megdörzsölni, ha viszont sok föld tapad rájuk, akkor érdemes vízzel lemosni és gyorsan megszárítani őket. Én azért azt mondom, hogy gombát mindig mossunk meg. A gombaszárakat elválasztjuk a kalaptól, és apróra vágjuk a kalapokat, félre rakjuk. Megtisztítjuk, felaprítjuk a hagymát, a fokhagymát és a paprikát is, a kolbász héját lehúzzuk, a kolbászt kis darabokra vágjuk.
5: Ezek voltak tehát az előkészületek, és akkor nézzük, hogy mindezek után hogyan is készül el a kolbásszal és paprikával töltött gombák. Először is felforrósítjuk az olajat egy serpenyőben, és megpároljuk benne először a hagymát, majd pedig hozzáadjuk a paprikát is. Amikor mind a ketten megpirultak, belerakjuk a felvágott gombaszárakat, és addig sütjük, amíg a gomba leve el nem párolog. A kolbászt is a serpenyőbe szórjuk, és a fokhagymával megízesítjük az egészet. Lassú tűzön, körülbelül 8 percig sütjük őket, közben megmosuk és felaprítjuk a petrezselymet. Az ételt sóval és borssal ízesítjük, figyelembe véve, hogy a kolbász eleve sós, szóval ezt azért kalkuláljuk bele. Utána megszórjuk a petrezselyemmel, és összekeverjük a dolgokat. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a gombafejeket megtöltjük a serpenyőbe, elkészült töltelékkel és tűzállótába rakosgatjuk, addig sütjük, amíg a gombák kissé megpirulnak, és szigorúan forrón tálaljuk.
6: Mert ez bizony csak és kizárólag forrón jó. Aztán nézzük, hogy a magyaros töltött paprikát, ezt az utolsó igazán különleges ételt hogyan érdemes készíteni már a bevásárlásra gondolva 4 személyre. Kell 8 közepes paprika, 1 közepes fejhagyma, 1 kereszt fokhagyma, 1 szál zellerzöld, 1 evőkanál olaj, 40 deka darált hús, ez lehet sertés, marha vagy pulyka, de arra azért számoljunk, hogy a pulyka a legszárazabb hús. 8 deka rizs, 1 tojás, 1 kávéskanál édes nemes piros paprika, 1 liter paradicsom ivólé, vagy 10 deka sűrített paradicsom, tudják, ez a kis konzerv. 1 kávéskanál cukor, 3 evőkanál rizs, vagy liszt, néhány szál petrezselyem, és akkor lássuk, hogy hogyan készítjük elő mindezt. Nem túl húsos, kerekdedvégű paprikákat vásároltunk, megmossuk, kicsomázzuk a Szomi által említett módon, az ereket és magokat eltávolítjuk, a hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát finom

0: vágjuk, a zeller zöldet leöblítjük, majd Szaminak teret engedünk a magyaros paprikához a konyhában.
1: Ha valaki nagyon bevállalós, akkor nem fontos kivágni az ereket, annál csípősebb lesz. A töltelékhez először is megfonnyasztjuk a hagymát az olajban, lehúzzuk ezután a tűzről, hozzáadjuk a darált húst, a rizst, a tojást, a piros paprikát, az áttört fokhagymát, és ízlés szerint sót, illetve borsot alaposan összedolgozzuk, és a paprikákba töltjük, nem túl szorosan, mert főzés közben a rizs megdagad, és szétrepedhetnek a paprikák, erre figyeljünk. A paradicsomlét, vagy az 1 liter hideg vízzel elkevert sűrített paradicsomot, egy kávéskanál sóval, cukorral és zellerzölddel felforraljuk. Beletesszük a paprikákat és mérsékelt tűzön félig lefedve. Puhára főzzük őket, körülbelül egy fél óra alatt megvannak. Nem kevergetjük, csak megrázogatjuk a lábost. A paprikákat óvatosan szűrőkanállal kiemeljük a paradicsomléből, a zellert kidobjuk belőle. A rizslisztet simára keverjük, 2 deci hideg vízzel, a paradicsomhoz adjuk és 5 percig szelíden forraljuk őket egymással. Visszatesszük a mártásba a paprikákat, éppen hogy csak összeforraljuk, ízlés szerint utána sózunk, végül pedig mély tálba szedjük és petrezselyemmel díszítjük őket, sós vízben főtt burgonyát és tejfölt is kínálhatunk hozzá.
0: Hát ilyen tartalmas férfias étkek után hamarosan jön a mi állandó szereplőnk, mégpedig Gombóc Artúr. Az ő ajánlásával fogunk ma Szamival citromos csokoládés sütit sütni, plusz puncskrémes piskóta tortát is, úgyhogy minden gyerkőc, én azt javaslom, jöjjön közelebb a rádióhoz, hogy pontosan hallhassa azt, hogy mit szeretne a következő névnapján vagy szülinapján süti formájában kapni.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Azon gondolkodtam hirtelen, hogyha sok ilyen töltött cuccot csinálunk, akkor azokból lehet tortán, tortaformát így csinálni, és akkor az lenne esetleg az édesség, aki nem szereti így nagyon az édes dolgokat.
3: Lehet erről szó, Szomi, de hát azért valljuk meg őszintén, a legjobb az, amikor desszertet kapsz, és az édes, és mondjuk nem hússal töltött paprika.
2: Ja, mondjuk az igaz.
3: Igaz? Tehát te azért szeretsz nyalakodni a krémekben.
2: Hát az nem kifejezés, tehát én csoki csokival, csoki öntettel.
3: Nagyon helyes, ezt támogatjuk. Gombóc Artur is így van ezzel. Nyilván ezt a neve is sugallja nekünk, hogy miért is lett gombóc. Az viszont biztos, hogy a citromos és csokoládés sütihez kell 10 tojás, 25 deka margarin, 8 evőkanál liszt, 8 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evőkanál kakaó, 1 citromleve és héja, és úgy 4-5 kocka étcsoki. Természetesen azok, akik olyanok, mint Szomi, azoknak egy egész tábla étcsoki is lehet.
2: A tojás sárgáját először is kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és az olvasztott margarinnal. Belekanalazzuk a lisztet és az egészet jól összekeverjük. A habbá vert fehérjét is belekanalazzuk, majd pedig a masszát elfelezzük. Az egyikhez hozzáadjuk a kakaót, a másikba pedig belelocsoljuk a citromlevét és hozzáadjuk a héját is. Kettő, azaz kettő őzgerinc formába töltjük, ugye az egyiket az egyikben, a másikat a másikban, és a csoki kockákat rátesszük a tetejére, 30-35 percig sütjük, aztán amikor elkészült mind a kettőből, vegyesen rakunk a tárra.
3: Köszönjük szépen, majd utána, ha ez még mindig nem elég, azért ezek elég tömény sütik, van itt puncskrémes piskóta torta, az olyan, hát alkoholt és édességet is kettő az egyben fogyasztók számára, mint például Szomi.
2: Én nem szoktam ilyet.
3: Te semmi ilyesmit,
2: nem? Semmi ilyesmit, soha.
3: Ezért van az, hogy a bor kínálatunkat is neked adtuk oda, teljesen megértem, szegény Szomi. Higgyék el, kedves hallgatóink, én úgy sajnálom Szomit, valahányszor le kell menni a mi virtuális pincénkbe és borokat válogatni, szegénynek olyan rossz sora van, sose hitték volna.
2: Na kérem szépen, puncskrémes piskóta torta, hogyha ilyet készítenének, 8 tojásból készült kerek piskótára mindenképpen szükségük van, 3 csomag puncs ízű pudingport is vegyenek, 9 deci tejet ehhez, ennek az elkészítéséhez, 50 dek a margarin, 50 dek a porcukor, 20 dek a mazsola, illetve 1,5 deci rum szükségeltetik, aki meg nem akarja alkoholosra, rum aromát tegyen bele.
3: 8 tojásból a szokásos módon egy kerek 28 cm-es torta formában piskótát sütünk. Ezt úgy 3 lapra vágjuk. A mazsolát aromba áztatjuk, a pudingporokat a tejben megfőzzük, félretesszük hűlni. Addig a margarint habosra kavarjuk a porcukorral, a kihűlt pudinghoz adjuk a vajkrémet és csomómentesre kavarjuk, tudják, ezek azok az igazi nagymama féle krémek. A krémből kiveszünk, amennyivel majd a tetejét és az oldalát be tudjuk kenni, tehát ez egy ilyen beborított, becsomagolt süti lesz. A mazsolát miután lecsöpögtettük, belekavarjuk a maradék nagyobb mennyiségű krémbe. A mazsolás krémet ketté vesszük és betöltjük a piskóták közé, ugye ezért kellett 3 lapra vágni. A natur puncsos krémmel pedig bevonjuk a tortát, tejszínhabbal és mazsolával lehet díszíteni, de természetesen, aki nem rajong a puncsban a mazsoláért, az mazsola nélkül is ezt elkészítheti, valljuk meg őszintén, ez olyan igazi klasszikus nagymama süti.
2: Hamarosan megyünk tovább, de most már nem desszertekkel, hanem azért egy kicsit az italoknak is kedvezünk, illetve a borkedvelőknek, úgyhogy borban ez igazság, hamarosan jön egy újabb ajánlat itt a Konyhafőnök ajánlatában.
0: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Örök igazságunk még mindig természetesen érvényben, borban az igazság, és egy újabb borvidékre kalózoljuk Önöket itt még mindig Magyarországon, nevezetesen ez a Balaton melléki, vagy akinek jobban tetszik, nevezzük Zalai borvidéknek. Egyébként nagyon fiatal borvidékünkről van szó, hiszen csak néhány éve önállósult 98. január 1-én. Egyébként ez a borvidék a Balaton legnyugatibb csücskénél, illetve attól még nyugatabbra terül el. Érdekes, hogy már az időszámításunk kezdetén volt ezen a vidéken szőlő termesztés, és az itt termett szőlők a királyi uradalomhoz tartozva a kőszegi vár pincéjében pihentek az 1200-as évek elején. Érdekes emléke ennek a vidéknek a szőlőjövésnek a könyve, amely arról nevezetes, hogy ebbe rajzolták le Szent György napján a szőlő hajtását. Egyedülállónak számítanak a régi építészet képviselőiként fennmaradt boronapincék is, amelyeket szálfából ácsoltak össze, és kívül belül agyaggal tapasztottak meg. Kimondottan fehér szőlő termő területről beszélhetünk akkor, hogyha a Zalai borvidéken járunk. Érdemes megkóstolnunk itt az olasz rizlinget, a rizling szilvánit, a szürke barátot, a királyleánykát, a cserszegi fűszerest, a Sauvignon Blancot, vagy éppen Chardonnay-t is. Hogyha összehasonlítjuk a Zalai borvidéket mondjuk a Badacsonyival, akkor itt egy kicsit savasabb és testesebb borokkal találkozhatunk. Jó évjáratokban az Otonel muskatáj és a szürke barát félszáraz, félédes kategóriában is szerepel. Érdemes tehát megkóstolni a Zalai borvidék remekeit is.
1: Akkor én azt javaslom, hogy zalaborozzunk, természetesen a jó sütemények mellé, és ne felejtsük el azt, hogyha már így töltött volt ugye ez a műsor, akkor bizony azokat az ételeket, amelyek hidegen fogyasztandók is töltöttek, tartsuk mindig a hűtőben, hiszen, hogyha melegen elindul, annak súlyos következményei lehetnek.
0: Meg hát egy dolgot mindenképp még meg kell tölteni, tudod mit? Hát a poharad borral.
1: Igen, ezért Szomi a felelős, úgyhogy Szomi, tölts!
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Töltöttünk cukkinit, töltöttünk paprikákat, töltöttünk hússal mindenféle dolgot, meg a poharunkat is megtöltöttük borokkal, sőt, hogyha a teljes egészet nézzük, akkor pedig a gyomrunkat remek ételekkel. Ennyi volt már a Konyhafőnök ajánlata, legközelebb egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, azonban újra várjuk Önöket éteri ízkavalkádunkba, hiszen akkor is remek ízekkel kápráztatjuk el Önöket, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.
2: Addig is éljenek és egyenek jókat, mi is így fogunk tenni. Szammer Gábor László Vazolt,
1: illetve a Konyha főnökét, az ízek nagymesterét, Nacsa Mónit hallották. Egy hét múlva is tartsanak velünk, addig pedig vigyázzanak magukra. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Fenntartható bérlakásrendszert javasol a GKI. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nem elég növelni a bérlakások számát, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell létrehozni. Olvasható a GKI friss elemzésében a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán. A gazdaságkutató példaként említette, hogy Ausztriában a lakások 45%-át bérlik, a szociális bérlakások aránya 15%, Németországban pedig a bérlők vannak többségben. A lakhatási szokásokat jelentős részben az alternatívák határozzák meg, és ezekben az országokban kiszámítható, megfizethető és hosszú távú bérleti lehetőségek állnak rendelkezésre. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi jellemzően 300-400 méteres távolság helyett több helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakterületén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent. A csökkenéshez hozzájárult a helyi ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is. A rendszerrel korábban papíron készülő helyszíniratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Egy új kutatás szerint meteorológiai adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet a kórházon kívüli szívmegállások számának megugrása. A Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat közös több mint 100 000 esetet feldolgozó kutatása szerint a legfőbb időjárási kockázati tényező a hideg, így a jövőben a meteorológiai előrejelzésekre épülő riasztórendszerek életeket menthetnek. Engedélyezte a legfeljebb 800 wattos konnektorba dugható erkély napelemeket és az önálló akkumulátorokat Görögország. A szaktárca szerint az új keret egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a saját fogyasztást, egyszerűsíti az eljárásokat és bővíti a fogyasztói részvétel lehetőségeit. A szabályozás egy nyári társadalmi egyeztetés után született meg. Magyarországon mindeközben 2025. januárja óta tilos erkélyre napelemet szerelni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe építve. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
5: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
2: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Sok közlekedési bírságot nem fizetnek be, csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Csaknem 380 ezer esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276.685 bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok, írja az Országos Rendőrfőkapitányság adatai alapján a Vezes. A fél év alatt kiszabott csaknem 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezeret. A befizetetlen bírság összeg meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta 100 ezer számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót az utakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent, a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Általános iskolai tanárokat helyeznek át középiskolákba Kína több térségében, hogy az oktatási rendszer alkalmazkodjon az iskoláskorú népesség változásához. Az általános iskolákban a tanuló létszám csökkenésével egyes helyeken tanárfelesleg alakult ki, miközben a középiskolákban egyre több pedagógusra van szükség Kínában. Szingapúr fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Évvégéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, amelyben a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre válthatnak. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz. Ezzel arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak. A pára és kötfoltok feloszlása után kisebb zivatarok kialakulhatnak, napközben már többnyire napos száraz idő várható, gyenge mérsékelt széllel, 22-28 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 19-e, szombat. Fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körútat a Lónyay utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56 A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás között jár. A 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik. 61 B villamos kijár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakasz. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Lónyay utca, Cucor utca és a Fővám tér megállót. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, a Fővám tér megállót nem érinti. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
4: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen, más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán, itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene, és így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pina barbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok. És tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is. És egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda, mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Ah, kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Várjál, várjál!

0: hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sir, sir, sir, sir, sir, ui. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember, így még szájról olvasta is, hogy

másnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, ki leszem? Csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki

van írva? Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt. Nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a f***om.

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, de hol vannak a lékegyek? Figyelj, már oda kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... Végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Mogács Dániel. Mogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam ezt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. Plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Schmuck Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, b***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, és ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy, mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! De azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Isten ér maga, tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája, aki simogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba megyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió.

0: Gracias.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában, megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszer irányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025. augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert 3 beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 19-e, szombat. Fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás között jár. A 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik. 61B villamos kijár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakasz. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Lónyai utca, Cucor utca és a Fővám tér megállót. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, a Fővám tér megállót nem érinti. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.

0: világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Lerch István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

jobbra, nekem balra. Lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor. Neked este, nekem máskor. Neked így kell, nekem úgy kell. Ez a baj, és ez a jó.

aki ámít, nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szeret

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Nőtt az átlagkereset, kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetet. Az ár- és stoprendszer megszüntetését sürgeti a zöldség-gyümölcs terméktanács, mert meglátásuk szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változás. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások száma, a második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. A forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a korábban olcsóbb vidéki és panelszegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés, a belvárosban pedig csökkenés is látszik. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pára és kötfoltok feloszlása után kisebb zivatarok kialakulhatnak, napközben már többnyire napos száraz idő várható, gyenge mérsékelt széllel, 22-28 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma szeptember 19-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 24,4 fok van. Ezen a nyári napon Wilhelmina nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Kubi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 19-én köszöntjük Vihelmina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Vihelmina a Vihelma továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még szeptember 19-én kívül május 28-án is. A név becézése Vihelminka. Ünnepelnek még szeptember 19-én a Vihelminákon kívül a Dórián, Emili, Emília, Január, Jónás, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vihelma, valamint Vilma nevű hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Kobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szeptember 19. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbl Zsigmond, mellék alakjait pedig Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 1928-ban felbukkan Mickey Mouse. 1984-ben Kína és Nagy-Britannia elkészítette azt a szerződés vázlatot, amelyben Hongkong visszaadásáról volt szó, ami 1997-ben meg is valósult. 1959-ben ezen a napon nem engedték be Nikita Hruscsovot Disneylandbe biztonsági okokból. 1949-ben született Twiggy Lanson, angol modell. Az egész lányból csak a szeme volt normális méretű, de egyéb paramétereihez képest kifejezetten nagynak hatott. Ehhez képest a maga idejében milliókat keresett manökenként. 1981-ben a Central Parkban rendezett ingyenes Simon & Garfunkel koncerten 400 000 ember jelent meg.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: A mai nap is különleges.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1802-vel kezdünk, szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi politikus. 10 évvel később, 1812. szeptember 19-én járunk, ekkor meghalt Mayer Amschel Rothschild bankár, a virághírű Rothschild üzleti dinasztia megalapítója. Ugorjunk a 19. század végére, 1894. szeptember 19-én született Rachel Field, amerikai írónő, gyermekkönyvek szerzője, akinek művei többek között az 1929-ben megjelent és Newbery díjat nyert Hitti. Folytassuk a 20. századdal, 1911. szeptember 19-én született William Golding Nobel.

0: nobel-díjas angol író. Neki köszönhetjük egyebek mellett a Legyek ura című könyvet is. 1922-vel folytatjuk szeptember 19-én megszületett Eörsi Gyula állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban, tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége. Folytassuk 1928-al, szeptember 19-én először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. szeptember 12-én Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaródi Strobl Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Folytassuk 1957-tel, szeptember 19-én az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. És végül, de nem utolsó sorban, 1972. szeptember 19-én meghalt Robert Marcel Cassadeus, francia zongoraművész és zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.
3: Mostanában nagyon sokat

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. szeptember 19-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 4-től 15. vers. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útvére esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett, alig hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott: akinek füle van, hallja meg! Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt: nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útvére eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Elmélkedés. A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaj, a hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezdi, de hamar elhervad. Megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja-e bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítmény kényszer. Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket. De ehhez idő, türelem, figyelem kell. És bátorság, hogy kimondjuk: Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok elengedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget. Uram Jézus Krisztus, te ma is veted az igét, fáradhatatlanul és bizalommal. Készítsd elő szívemet, hogy jó föld lehessen, amely nem csak hallja, amit mondasz, hanem meg is teszi azt. Tisztítsd meg a szívemet a közömbösségtől, az aggodalomtól, a felszínességtől, és adj nekem lelki igényességet, hogy igéd gyökeret verjen. Segíts, hogy a hitem megvallása sokszoros termést hozzon. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
4: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
14: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
14: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
15: Tudta ön azt, hogy egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98,51 méter, amelyet 1978-ban az USA Texas államában állítottak be?
10: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1333-ban első Károly király fiát, Endrét Nápolyba vitte, és ott az eljegyzés a 6 éves Endre és a nápolyi trón örököse, Johanna közt létrejött. 1853-ban első Ferenc József császár megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, majd elrendelte annak a budai várban való őrzését. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobbirádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobbirádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon többnyire borult időre számíthatunk. A jelenlegi hőmérséklet 24 fok. 17 és 27 fok között mozog majd a hőmérséklet. A hőérzet 26 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 50% körül alakul, ami kellemes érték. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Csapadék nem várható. 341 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A hétvégén borult idő várható. Egész nap 18 és 28 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szinte egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 278 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 16 km/órás sebességgel. Időnként 30 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Hétfőn, a hét első napján borult idő várható. A hőmérséklet 14 és 22 fok között mozog majd. Napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. 317 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 27 km/órás sebességgel. A legerősebb széllökések sebessége akár 53 km/órára is fokozódhat. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 130 hallhatják a Back in Time című műsorunkat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Közzétették a dízelautók utánjáró támogatás részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók utánjáró támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 000 forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.

Tudtad, hogy a stroke jelei másodpercek alatt felismerhetők? Ez a tudás életet menthet. A stroke-nál minden perc számít. Percenként 2 millió agysejt pusztul el kezelés nélkül. De hogyan ismert fel? Ha bármilyen szokatlan jelet észlelsz, jusson eszedbe a BAKI mozaik szó. Ez segít a gyors felismerésben. Jegyezd meg! B, mint beszédzavar. Ha az illető beszéde összefolyó vagy zavaros, gyanakodj. A, mint arc. Kérd meg, hogy mosolyogjon. Ha az arca aszimmetrikus, azonnal cselekedj. K, mint kar. Ha nem tudja mindkét karját felemelni, vagy az egyik zsibbad, az stroke-ra utal. Végül I, mint idő. Bármelyik jelet látod, azonnal hívd a mentőket a 112-es számon. Ne várj!

0: Anya, az igaz, hogy az angyalok tudnak repülni?
1: Igen, kicsim.
0: Apa ma azt mondta a szomszédnénire, hogy ő egy földre szállt angyal. Ő mikor fog repülni?
1: Pár perc múlva, kicsim.
0: Oké. Okay. Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: öt jel, amely arra utalhat, hogy szívelégtelenséged van anélkül, hogy tudnál róla. Ha ezeket figyelmen kívül hagyod, komoly kockázatot jelenthetnek az egészségedre. Érdemes végighallgatni, mert ezek a korai figyelmeztető jelek segíthetnek időben felismerni a problémát. Az első a légszom. Ha már egy kisebb emelkedőn vagy lépcsőzés közben kifulladsz, vagy fekvéskor nehezebb a légzés, az arra utalhat, hogy a szív nem pumpál elég vért. A második jel a boka, a lábfej vagy a lábak duzzanata, ami a folyadék visszatartására utalhat. A harmadik a tartós fáradtság, amikor pihenés után sem érzed magad kipihentnek, mert a szervezet nem kap elég oxigént. A negyedik a gyors vagy szabálytalan szívverés, mivel a szív próbálja kompenzálni a csökkent működését. Az ötödik az éjszakai köhögés vagy sípoló légzés, ami a tüdőben felgyülemlő folyadékkal függhet össze. Ezekre a jelekre érdemes odafigyelni.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: megy a templom! Templomacsomba ott áll a plébános, rám néz, azt mondja, ánye, ánye! Mondom, mit ánye, ánye? Még háromszor fordul!
1: Hobbi Rádió.

Ezek a jelei a vérrög kialakulásának. A vérrög képződés 10 korai figyelmeztető tünetére szeretném felhívni a figyelmeteket. Ugye a vérrögök a véralvadása során keletkeznek, amikor a vér sűrűbb, egy ilyen gélszerű állapotba kerül. Ugye normál esetben a véralvadás fontos szerepet játszik a vérzésnek az elállításában, így védi a szervezetet ugye a túlzott vérveszteségtől. Azonban, hogyha a vérrögök a mélyen elhelyezkedő vénákban, ugye a lábakban például alakulnak ki, akkor komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Ezt az állapotot mélyvénás trombózisnak nevezzük, amely gátolhatja a vér áramlását és súlyos szövődményekhez vezethet. Hogyha a vérrög ugye a keringéssel tovább halad, a tüdőbe vagy a szívbe, akkor ott katasztrófát tud okozni. Most nézzük.

meg, összegyűjtöttem pár figyelmeztető tünetet, aminek az észlelésekor orvosi segítséget kell kérni. Az első az a heves szívdobogás, amikor a vérrög ugye eléri a tüdőt, akkor tüdőembólia alakulhat ki, ez mellkasi fájdalmat okozhat, és tahikardia, azaz gyors szívverés léphet fel. A gyors szívverés oka a vér oxigén szintjének a csökkenése, mivel a vérrög akadályozza ugye a normál légcserét. A szervezet fokozott szívműködéssel próbálja ugye kompenzálni ezt az oxigén hiányt. A második az a légszomj. Ugye a légszomj vagy nehéz légzés hirtelen kialakulása szintén a tüdőembólia egyik vezető tünete, amelyet a tüdőben elakuló vérrög okoz. Ez az állapot is azonnali beavatkozást igényel, orvosi beavatkozást igényel. A harmadik az a száraz köhögés. Ugye a tüdőembólia másik jele a száraz köhögés, amely egy gyakran légszomj, gyors szívverés és mellkasi fájdalom kísér. Tehát ne keverjük össze egy megfázással, amikor csak néha szárazon elköntjük magunkat. Ugye itt a száraz köhögést általában kíséri egy légszomj, egy gyors szívverés, vagy egy mellkas fájdalom is. Súlyosabb esetekben véres köpet is megjelenhet, ami sürgőségi állapotot jelez. Aztán a negyedik az a mellkas fájdalom, ugye, hogyha éles szúró mellkas fájdalmat tapasztal, az különösen mély légvételkor, az szintén a tüdőembóliának a jele lehet. Bár a fájdalom az hasonlíthat a szívinfarktushoz, a tüdőembóliának a jellegzetessége, hogy gyakran nehéz légzéssel párosul, ilyen esetben azonnal hívni kell a mentőket. Aztán vörös vagy sötét elszíneződés a végtagokon. A lábak bőrén megjelenő vörös vagy sötét foltok, amelyek nyilvánvaló ok nélkül alakulnak ki, a vérrög jelenlétére utalnak. Az érintett területen gyakran melegség, érzékenység és fájdalom is jelentkezik, különösen a lábujjak felfelé húzásakor. Aztán a hatodik az a végtag fájdalom, ugye a vérrögképződés okozta fájdalom sok esetben izomgörcsökhöz hasonló, ám gyakrabban fordul elő mozgás közben, például séta vagy végtagok behajlítása során. Bár önmagában ugye a fájdalom nem elegendő a mélyvénás trombózis diagnózisához, hogyha más tünetekkel együtt jelentkezik, mint az előző bőrpirre például, akkor mindenféleképpen orvosi vizsgálat szükséges. Aztán a végtag duzzanat, ugye ez a hetedik. Ha az egyik láb vagy a boka hirtelen megduzzad, az a mélyvénás trombózis súlyos jele lehet. Ilyen esetben ugye a vérrög bármikor leválhat és eljuthat az életfontosságú szervekhez, például a tüdőhöz, tüdőembóliát okozva, ezért sürgős orvosi beavatkozás szükséges. Aztán a piros csík a bőrön. A bőrön megjelenő véna mentén húzódó vörös csík szintén vérrög képződésre utalhatnak. Az érintett terület melegebb tapintású lehet, mint a környező bőr. Ez nem csupán egy egyszerű zúzódás, hanem potenciálisan súlyos állapot, amelyet azonnali kezelést igényel. A kilencedik az a hányás. Ugye a hányás különösen, ha súlyos hasi fájdalom kíséri, bélinfarktus jele lehet, amely akkor alakul ki, amikor a vérrög elzárja a hasi területen lévő ereket az oxigénhiány következtében. Hányinger, hányás és véres széklet is megjelenhet. És a tizedik az a látásvesztés az egyik szemben. Ugye a fájdalom nélküli látásvesztés, különösen, hogyha az egyik szemet érinti, a szemfenéki központi verőér elzáródásának a következménye lehet. Ez az állapot sürgős orvosi ellátást igényel útszintén, különösen akkor, hogyha a további tünetek, mint például szédülés, egyensúly, zavar is jelentkezik. Amennyiben ezeknek a tüneteknek bármelyikét észleled, haladéktalanul fordulj az orvoshoz, mivel a vérrögök időben történő felismerése és kezelése életet menthet. A kezeletlen vérrögök komoly, akár életveszélyes állapotokat, például tüdőembóliát vagy sztrókot is okozhatnak.

0: Tudod, hogy kell hajnali 3-ig szerelmeskedni?
1: Persze, 2:58-kor kell elkezdeni.
2: Hobbi rádió.

Mettől meddig zajonghat a szomszédod, és ezt meddig vagy köteles tűrni? Kezdjük a legfontosabbal, olyan, hogy az egész országra kiterjedő csendrendelet nincs. Ez egy tévhit. Azt, hogy mikor lehet fúrni, flexelni, füvet nyírni, bármilyen hangos tevékenységet végezni, a helyi önkormányzat rendelete határozhatja meg. Társasházaknál pedig figyelembe kell venni a házi rendet is. Viszont az engedélyezett időszak nem jelenti azt, hogy ezen belül bármit lehet. A polgári törvénykönyv ugyanis általánosságban tiltja a szomszéd szükségtelen zavarását. Ez a magánjogi része. Viszont ott van a szabásértési törvény, ami ismeri a csendháborítás fogalmát, ez pedig az indokolatlan mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajkeltése. És ez az, amire hivatkozva rendőrt is hívhatsz. Ami fontos, hogy ezek közül egyik szabály sincsen napszakhoz kötve, tehát indokolatlanul délután 2-kor sem zajonghatsz. Az, hogy mi számít indokolatlannak, az természetesen nem a legkényesebb ízlésű szomszéd dönti el, aki a legkisebb kutyaugatásra is feljelentést ír, vagy azt is elvárná tőled napközben, hogy lábujjhegyen húzza a vécét. A zaj célját, helyét, gyakoriságát, időpontját, időtartamát, hangerejét és szükségességét kell vizsgálni, tehát mint minden ilyen gumiszabálynál az észszerűséget kell figyelembe venni. Ha egy kertesházas övezetben az összes kutya az utcában ugatja a postást, azt általában tűrni kell, de azt, hogyha a szomszédod 5 kutyája folyamatosan vonyít egész nap, azt már nem feltétlenül. Ugyanígy a házépítéssel járó zajokat is alapvetően tűrni kell, de amikor a munkások napi 8 órában ordibálnak is mellé, azt már nem feltétlenül.

0: Van négy fogad, repült-e taknyos?
1: Egy embernek 32 foga van, nagy okos.
0: Tudtam, beleszólsz, és beleszámoltam a tiedet is.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Napi egyetlen gereszt fokhagyma többet tehet a szervezetedért, mint gondolnád. A fokhagyma egyszerű fűszernek tűnik, pedig évszázadok óta része az étkezésnek és számos hagyományos szokásnak. Ma már kutatások is foglalkoznak vele, és egyes fokhagyma készítmények bizonyos esetekben kisebb kedvező hatással lehetnek, például a koleszterin szintre és a vérnyomásra. Van azonban egy fontos részlet, amiről kevesen beszélnek. Ez nem jelenti azt, hogy a fokhagyma betegségeket gyógyítana, vagy helyettesíthetné a gyógyszereket. Az igazi értéke abban rejlik, hogy az ilyen egyszerű élelmiszereket egy egészségesebb étrend részévé tesszük. A fokhagymát apróra vágva vagy összezúzva is hozzáadhatod az ételeidhez, rizshez, babhoz, húsokhoz, zöldségekhez vagy különféle szószokhoz. Így ahelyett, hogy valamilyen csodaszert keresnél, egy természetes, régóta vizsgált alapanyaggal gazdagíthatod az étrendedet. Néha mindaz, ami segíthet jobbá tenni a táplálkozásunkat, már ott van a konyhánkban, csak egyszerűen nem fordítunk rá elég figyelmet.

0: Jelszót kért a gép. Beírtam, hogy a péniszem, és jött a hiba üzenet. Nem elég hosszú.
1: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Megint megmenekült a Windows 10, a Microsoft bejelentette, hogy egy újabb évvel kitolják a rendszernek a támogatását, most éppen 2027. október 12-éig. Hogy miért? Annak valószínűleg két oka van. Az első, hogy a felhasználók körülbelül negyede még mindig aktívan használja a Windows 10-et, a második pedig, amit a Microsoft bár nem mond ki, de egyértelmű, hogy a memória árak emelkedése miatt sokkal kevesebben váltanak olyan hardware-re, ami támogatja a Windows 11-et. A frissítések az Extended Security Updates program részeként érkeznek, ahova $30, 1000 Microsoft pontért, vagy esetleg úgy léphetünk be, hogyha a Windows biztonsági mentésünket a OneDrive-ba mentjük, illetve telepítve kell, hogy legyen a 22H2-es

0: rendőr megállít két cigányt, akik biciklit tolnak egy nagy zsákkal a csomagtartón. Mi van a zsákban? Homok, kérem, alásson. Megnézi. Tényleg homok. Mehettek. Cigányok el? Megszólal az egyik. Látod, Gazsi, így kell biciklit lopni.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszer irányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025. augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert 3 beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót! Reklám!
3: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.

Körülbelül 15 perccel a szívinfarktus előtt a szervezet 5 olyan figyelmeztető jelet ad, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha ezeket nem veszed komolyan, könnyen elszalaszthatod az utolsó lehetőséget a cselekvésre. Íme az 5 korai jel, amelyre érdemes odafigyelni. Az első a mellkasi kellemetlenség, amely nyomásként, szorításként vagy nehézségérzésként jelentkezhet, mert a szívhez vezető véráramlás akadályozott. A második a balkarba, válba vagy állkapocsba sugárzó fájdalom, amikor a szív nem kap elegendő oxigént. A harmadik jel a légszomj, mivel a szív nem pumpál megfelelően, így kevesebb oxigén jut a szervezetbe. A negyedik a hidegverejtékezés, amely a keringés romlása miatt kialakuló stresszreakció következménye. Az ötödik a hányinger vagy szédülés, amit a vérnyomás csökkenése és az agy gyengébb vérellátása válthat ki. Ezek a tünetek hirtelen jelentkezhetnek, ezért fontos időben felismerni őket.

0: Szia, hoztam neked virágot!
1: Akkor tehetem szét a lábaimat.
0: Miért? Vázátok, nincs?
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

cukorbetegség jelei. Az első jele a fokozott vizeletürítés, vagy poliúria, ami azt jelenti, hogy a vesék fokozottan dolgoznak, hogy minél előbb kiürítsék a felesleges cukrot a szervezetből, és ebből következik a második tünete, a folyamatos szomjúságérzet, tehát amivel folyamatosan kiürül a szervezetből a víz, ez miatt egy fokozott szomjúságérzet van. Aztán a harmadik ilyen tünete a cukorbetegségnek pedig a fokozott éhségérzet, mivel nem tud bejutni a sejtbe az inzulin segítségével a cukor, ezért úgymond éheznek a sejtek, és folyamatosan küldi a jelet az agynak, hogy vigyünk be táplálékot. A negyedik ilyen pedig a levertség és a fáradtság érzése. Ez természetesen más betegségeknél is lehet, de hogyha az előzőekkel társul, akkor már okkal gyanakodhatunk a cukorbetegségre. Aztán az ötödik a homályos látás, amivel a magas vércukorszint az befolyásolja a szemlencsének a folyadék háztartását, ez miatt alakul ki ez a homályos látás és látási problémák. Aztán a zsibbadás és a bizsergés, az szintén azt jelenti, hogy ugye az egészen vékony kis kapillárisokba, hajszálerekben nem jut el a megfelelő cukor, és így az idegsejtek elkezdenek károsodni. És nagyon fontos ez miatt az időben való felismerés, mert ugye, hogyha ott kialakulnak sebek, akkor ott ugye egy elfertőződés is elkezd kiindulni. Az egyes típusú cukorbetegségnek még a plusz tünete az, hogy hirtelen fogyás következik be, mivel ugye az izom szövetből ugye elkezdi felhasználni ugye a zsírokat, és elkezdi az izmot lebontani a szervezetünk. Aztán a másik pedig a tünete az egyes típusú diabétesznek, a hányinger és a hányás. A kettes típusú diabétesznek még plusz tünete lehet az, hogy a sebek lassan fognak gyógyulni. Ugye az általános okoknál mondtam, ugye, hogy a végtagoknak a zsibbadása, tehát az egészen a kapillárisokig már nem jut el a vérkeringés, ebből

Tudtad, hogy a mozgáshiány a dohányzáshoz hasonlóan az egyik legnagyobb egészségkárosító tényező? Most elmondom, mi a három leggyakoribb következménye. Az első a keringési problémák. Ha nem mozogsz rendszeresen, a vérkeringés lelassul. A vénákban tang a vér, és megnő vizér, a trombózis, és akár a magas vérnyomás kockázata is. Az izmok mozgása ugyanis pumpálja a vért, ha ez hiányzik, az ereg hamar megsínlik. Második, ízületi károsodás. Sokan azt gondolják, hogy ha fáj az ízületem, jobb pihentetni. Valójában a mozgás hiány merevvé, kötötté teszi az ízületeket, gyorsítja a porckopást, és hosszú távon még több fájdalmat okoz. A rendszeres, kiméletes mozgás az ízületek legjobb gyógyszere. Harmadik, szív problémák. A szív is egy izom. Ha nem dolgoztatjuk meg, akkor gyengül és nagyobb lesz a szívbetegségek, szívinfarktus, szívelégtelenség esélye. A mozgás erősíti a szívet, javítja a vérnyomást és a koleszterin szintet is csökkenti. Összefoglalva, mozgás hiány károsítja az ereket, az ízületeket és a szívet is. Már napi 30 perc séta óriási különbséget tehet az egészség és betegség között.

0: Drágám, mit csinálnál, ha nyernék a lottón?
1: Vinném a pénz felét, és elköltöznék.
0: Akkor szedd a cuccod, itt van 1200 forint, kettesen volt.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Hogy kell vérnyomást mérni? Ez egy nagyon fontos, hogy hogyan mérjük rendesen ezt a vérnyomást. Magyar Hipertónia Társaságnak az ajánlása alapján a vérnyomás mérésnél nyugodt körülmények között legyünk, étkezéstől távolabb, ne legyen körülöttünk zsivaj, ne együnk, ne ígyunk előtte, utána. Derekünk az legyen megtámasztva, mindkét lábunk legyen a földön, a karunk az a szív magasságában legyen, és egy automata vérnyomás mérővel, amit lehet kapni bármilyen patikába, vagy bárhol, azok teljesen jók, nem kell nagyon spéci vérnyomás mérő. A lényeg az, hogy a manzsetta az a felkaron legyen, a csuklós vérnyomás mérőket azokat nem szeretjük, azokat nem ajánljuk, a felkaros vérnyomás mérők azok a jók. A beteg mérje meg a vérnyomását, ne nézze meg az értéket, várjon egy percet, mérje meg még egyszer, és ezt az értéket írja fel. Hogyha így a vérnyomás mérést körülbelül két héten keresztül naponta kétszer folytatja, akkor abból már kijön 14 nap alatt egy 28 vérnyomás érték, az már egy olyan statisztikai erővel bíró vérnyomás napló, ami megmutatja, hogy valakinek átlagban a nyugalmi értékek azok hol vannak. És hogyha látjuk ezekből a vérnyomás értékekből, hogy ezek 135 felett vannak többségében, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, kardiológushoz fordulni, és megbeszélni, hogy milyen terápiás lehetőségek vannak.

0: Jó napot kívánok, hölgyem! Meddig tegyem?
1: Tövig.
0: Én az üzemanyagra gondoltam.
1: Ja, van akkor félig.
2: Milyen jó pápa? Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

kutatók kimondták, ezek az ételek konkrétan stroke-hoz is vezethetnek. A napokban olvastam egy cikket, amelyben egy friss kutatás megerősítette, hogy bizonyos ultrafeldolgozott ételek nagymértékű rendszeres fogyasztása nagyban növelheti a súlyos szívproblémák, mint például a stroke kockázatát. Na de mik azok az élelmiszerek, amelyek a kutatás alapján ebbe a csoportba tartoznak? És most figyelj, hiszen nem csak a gyors éttermi kajákról van szó, hiszen ultrafeldolgozott élelmiszernek minősül a legtöbb zacskó snack, chips vagy éppen kekszek, aztán ide tartoznak a bolti péksütemények, az ízesített joghurtok, a különböző készételek és még a sok egészségesnek hitt étel is, mint például a bolti felvágottak, a szalámik vagy éppen a virslik. Na de mi a baj ezekkel az élelmiszerekkel? Hát az, hogy tele vannak mesterséges adalékokkal, finomított cukrokkal, rossz minőségű zsírokkal és olyan ízfokozókkal, amik konkrétan zabáltatják magukat. A kutatás szerint minél többet eszel ezekből, annál nagyobb az esélyed a szívproblémákra, a magas vérnyomásra és akár a korai halálozásra is. És a durva az egészben az az, hogy nagyon sok ember étrendjének 50-60%-a ilyen ételekből áll.

0: Gyuri, már a romantikázást terveztünk.
1: Tavaly sem ünnepeltünk.
0: Mert elfelejtetted azért.
1: És? Nem dőlt össze a világ.
0: Nem dőlt össze? Egy hónapig nem szóltam hozzá büntetésből.
1: Ja, az büntetés volt. Én azt hittem, hogy évfordulós ajándék.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

Tudtad, hogyha egy nő összeesik az utcán és leáll a légzése, sokkal kevesebb esélye van a túlélésre, mint egy férfinak? Egy kutatás szerint a nők 27%-kal kevesebb eséllyel kapnak segítséget a járókelőktől, mint egy férfi. Miért félünk megmenteni egy nő életét? Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal. Ha valaki összeesik, legyen az nő vagy férfi, a legfontosabb, menj oda, tárcsázd a 112-t, vizsgálj légzést, és amennyiben szükséges, azonnal kezd el a mellkas kompressziókat. Lépj oda bátran. Ne hagyd, hogy a szégyenérzet emberéletet követeljen. Csak azzal árthatsz, ha nem teszel semmit.

0: Van egy rossz és egy még rosszabb hírem.
1: Mi a rossz?
0: Önnek egy napja van hátra.
1: És mi a még rosszabb?
0: Tegnap elfelejtettem szólni.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 000 forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Gyere és álmodd az álmunkat újra, még nem kell, hogy vége legyen.
3: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
4: Jaj!
3: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt már a Duplán Jó harmadik adás, amelyben sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofon mögött Csák Attila. Az elkövetkezendő két órát is igyekszem majd igazán nagy slágerekkel és azok feldolgozásaival megtölteni szinte minden zenei kategóriából, szóval érdemes lesz most is velünk maradni. Na de vágjunk is bele, mert rengeteg dolog vár ránk. Az imintiekben az órát az X-el és a Kiss You All Over című dala nyitotta. 1978 áprilisában a Mixed Emotion album beharangozó dalaként jelent meg, és négy héten át vezette a Billboard Hot 100 listát. Kanadában a második, Ausztráliában a harmadik helyig jutott. A puha akusztikus gitár motivumokat és romantikus lírát ötvöző szerzemény a testi vonzalom és az érzelmi intimitás témáját járja körül. A szeretet minden apró mozzanatát és a beteljesülés szenvedélyét körbeírva teremtett generációkon átívelő himnuszt. A könnyed hangszerelés, a dallamos vokál és a tökéletes pop szerkezet révén a dal a 70-es évek egyik legismertebb soft rock slágere lett. 1996 júliusában No Mercy, a német-amerikai Eurodance trió újra gondolta a klasszikust. A gitárt elektronikus szintetizátor váltotta, a basszus és a dobprogramok pedig tempós, klubbarát ritmust adtak a dalnak. Ez a verzió Európa klubjaiban és rádióiban is sláger lett, az Egyesült Királyságban a negyedik, Spanyolországban és Kanadában pedig az első helyig jutott, és az amerikai tánc dallamokat vezető listán is feltűnt. A No Mercy feldolgozás a 90-es évek Eurodance hangzásának ikonikus darabja, amely a szerelmi szenvedét együttes táncolásra invitáló örömmé formája. Ez a stílusváltó feldolgozás kiválóan megmutatja, hogyan lehet egy 70-es évek soft rock balladáját a 90-es évek Eurodance klub himnuszává formálni anélkül, hogy az eredeti érzelmi mag elveszne. Nos hát akkor jöjjön új köntösben a régi dal itt a Duplán Jó műsorán, ez a No Mercy és a Kiss You All Over.

Ez itt továbbra is a duplán jó, a slágerek nem ismétlődnek, hanem duplán szólnak. A brit jazz duó 1982. augusztusában mutatta be Only You című szinti pop balladáját, amely Alison Moyet érzelemdús fokájával és Vince Clark minimalista szintetizátor játékával a brit listákon a második, az amerikai Billboard Hot 100-on a 41. helyig jutott. A dal a feltétel nélküli szerelem jelentőségét vizsgálja, és annak az érzésnek a mélységét, amikor csak az egyik fél képes megváltoztatni a másik életét. A hosszan kitartott zenei motívumok és a kifejező hangszerelés révén máig a 80-as évek egyik legmeghatározóbb szerzeménye. A Megasztár egykori zsűri tagjaként is ismert Pierrot 1994-ben negyedik szólóalbumát jelentette meg. Ezen a korongon található a talán legismertebb száma a Teli Hold, ami eredetileg nem szerepelt volna a lemezen. A kiadó kérésére cserélte le a feldolgozandó dalt Pierrot a jazzó szerzeményére, ami utólag visszatekintve remek választásnak bizonyult. Az Only You után a hazai feldolgozás is sokak kedvence lett itthon. Ez a lokalizációs hátdolgozás rendkívül szemlélteti, hogyan kelhet egy brit szintipop klasszikus új életre magyar nyelven, miközben a dal eredeti érzelmi finomságát is visszaadja. Szóljon tehát akkor Pierrot és a Teli Hold, most itt nálunk a duplájó mi során.

Kádövé és a What is Love szólt az elmúlt percekben itt a Duplán jó műsorán, ahol a slágerek tovább élnek. Az Eurodance sláger 1993 májusában robbant be a klubokba. 13 országba került a toplisták élére. Németországban a második, az Egyesült Királyságban a 11., az Egyesült Államokban szintén a 11. helyig jutott. A dal a szerelem lényegét és vele járó sebezhetőségét kutatja, miközben dühítő üteme és főbemászó motivumai a 90-es évek egyik legelterjedtebb táncenei alkotásává tették. A sláger a Diszkó Potkányok című film egyik betétdalaként is szerepelt, amely tovább fokozta a dal nemzetközi ismertségét. 2023. augusztusában David Guetta, Anne Marie és Coily Ray Baby Don't Hurt Me címmel adtak

egy új változatot, amely a legendás dallamot és a kérdésfolyamot friss dance-pop köntösbe öltözteti, rebbetétekkel és dinamikus zenekari tetőpontokkal. A szám a bizonytalanság érzését magabiztossá varázsolta, ösztönözve mindenkit arra, hogy bátran vállalja önmagát. A felvétel a Billboard Hot 100-on a negyedik helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig az érre került, miközben a Dance Electronic Single listán rekord 55 héten áttartotta magát. A dal videója TikTokon is hullámokat vetett, ugyanis a rajongók saját tánc kihívást indítottak, ahol a zene ritmusára kreált mozdulatsorok néhány nap alatt több milliós megtekintést hoztak. Így a szám nem csak a slágerlistákat, de az online közösségi teret is meghódította. Ez az újra hasznosítás kiválóan példázza, hogyan kerül életre a 90-es évekbeli Eurodance himnusz a mai poptrendekben úgy, hogy az eredeti érzelmi kérdések is friss, magabiztos értelmezést kapnak. Jöjjön tehát akkor napjaink egyik legnagyobb slágere most itt a duplájó műsorán.

Ez volt Joe Lockwood 1986-os nyári slágere a Hey You itt a duplájú műsorát. Igazi nagy klubslágerként híresült el a dal, amely a Brit Dance Chart listáján legjobb 20 közé került. A számban a megszólítás hangvétele és a visszatérő szintetizátor-gitár kombináció ráirányít az emberi kapcsolat kockázataira és felelősségi érzésére, mégis a táncélmény révén közösségi felismerést hordoz. 1987 elején a Modern Talking adaptálta a motivumot Dieter Bohlen jellegzetes Europop hangzásával és Thomas Anders bársonyos vokájával a német slágerlista élére került. Svédországban második, Ausztriában első helyig jutott, ezzel szélesebb közönséget nyerve meg. A produkció a két vokál közti harmóniákat és a telt szintetizátor dallamokat ötvözve új törzshelyet biztosított a táncos kedvű zene szeretőknek. Ez a stílusváltó feldolgozás remekül mutatja, hogyan lehet egy underground klubslágert Europop hit formátumba önteni, miközben megőrzi az eredeti lendületét és tovább növeli a befogadó körét. Tehát most akkor következzen ismét egy olyan sláger, amely nagyobb sikert ért el, mint az eredeti. Jöjjön tehát akkor a Modern Talking és a Hey You most itt a

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hogy menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

józan fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak mások. Ha jó kedvem támad, én is jól bepitizálok, de bármennyit, így amit

temp in. Le bourgeois, less make silly, less make.

Én már a műsor elején jeleztem, hogy igyekszem mindenféle műfajból válogatni, így kerülhetett most ide a duplájó műsorának következő dala is a Csárdás királynőből a Hajmási Péter Hajmási Pál. A Csárdás királynő Kálmán Imre 1915 végén bemutatott operettje, amelynek német nyelvű szövegkönyvét Leo Stein és Jenbach Béla jegyezte. A Johann Strauss Theaterben tartott törzsbemutató után alig másfél évvel, 1916 novemberében már Budapesten, a Király Színházba is hatalmas sikerrel futott, és rövid időn belül világszerte több tízezerszer adták elő különböző címmel, így a Kálmán Imre nevével egybefolt Csárdás királynő minden idők talán legismertebb és legnépszerűbb magyar operettjévé vált. Érdekesség, hogy az angolok és az amerikaiak Gypsy Princess címmel állították színpadra, Szilviából cigány hercegnőt kreálva. Még a Broadway-n is futott az operett, igaz az a változat már kevésbé hasonlított az eredetihez. A történet középpontjában a pesti Orfeon primadonnája, Szilvia és a trónörökös Edwin herceg tiltott szerelme áll, amely a rangok és társadalmi különbségek ellenére győzedelmeskedik. Az operett mind a mai napig a magyar színpadok legnépszerűbb darabjai közé tartozik, és nincs olyan pillanat, amikor a világ valamelyik pontján ne csendülne fel legalább egy régi slágere. A Hajmási Péter Hajmási Pál név a darab eredeti történetében egyáltalán nem szerepel, az csak az 1962-es bővített lemez kiadás, a fogalmazhatok így furcsa tévedése, ami azóta is megmosolyogtatja az operett rajongókat. 2009-ben az általában vidám táncos és érzelmes dallamokat játszó testvérpára pocsírták helyezték át a művet a tánczene világába. A popos tempó és a szintetizátor futamok energikus alapot adtak a feldolgozott műnek. A MASZ Top 10-be került, a televíziós zenei csatornák is gyakran játszották, és a retropop válogatások egyik sztárszáma lett. Ez a stílusváltó feldolgozás tökéletes példa arra, amikor a tradicionális dallamokat kortárs pop energiával ötvezik, megőrizve a kultúrtörténeti értéket. Jöjjön tehát akkor most egy táncolhatóbb, tempósabb verzióban a Hajmási Péter Hajmási Pál, a pacsirták jó voltából itt a duplájó.

Ez volt Lobo és az I Love You Too, Anni Softrock balladája itt a Duplájó műsorán, ahol továbbra is duplázzuk a slágereket. És hogy valójában a slágerekről van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az imént hallott dal a Billboard Hot 100 listáján a második, a brit listán az ötödik helyig jutott. Lírai akusztikus gitár kíséretével, valamint Lobo szelíd hangjával a viszonzatlan vágyakozás és a romantikus remény tökéletes kifejezője lett, több milliós eladással a 70-es évek egyik legismertebb dalává nőtte ki magát. Marcel Romanov 1997. januárjában adta ki I Love You Too Want Me című feldolgozását, melyben a visszafogott zongora kíséret és a lágy vonósok szolgálják kiemelten az érzelmes fokát. Előadás módja a dal lírai szépségét hangsúlyozza, miközben megőrzi a popdal könnyed jellegét, így egyszerre szól a régi rajongóknak és az új hallgatóknak. A felvételt a YouTube-on már több mint 800 ezer alkalommal játszották le, és népszerűsége az online streaming szolgáltatások toplistáin is visszaköszön. Bár a Billboard Hot 100 mezőnyében nem fér be, amerikai és európai rádió könnyű zenei műsorában rendszeresen rotációba kerül, ezzel is bizonyítva, hogy egy időtlen dal napjainkban is képes új közönséget megszólítani. Ez a hű átdolgozás kiválóan példázza, amikor a dallam, a szerkezet és az érzelmi mag változatlan marad, csak az előadásmód alkalmazkodik a modern közönség igényeihez. Így tehát akkor most jöjjön maga a feldolgozás itt a Duplájóban, majd a hírek és a kereskedelmi információk után jövünk vissza a második felvonással, ami ígérem nem lesz kevésbé izgalmas, mint a mostani, úgyhogy érdemes itt maradni.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádakat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz, a környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
4: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Hollandot Out of Touch című dalával nyitottuk meg a duplájó műsorának második óráját, melyben továbbra is sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofonnál Csák Attila. Az imént hallott dal 1984. decemberében Ausztráliában a 11. Németországban a 15. az Egyesült Királyságban pedig csak a 48. helyig jutott. A szöveg a modern kapcsolatban megjelenő elszigeteltséget és a kommunikációs nehézségeket tárgyalja, miközben fülbemászó táncos rock alapra épül, ami az évtized egyik emlékezetes közéleti popslágerévé tette. 2004-ben Dave Armstrong Out of Time címmel dolgozta fel az eredeti dal legismertebb zenei motivumát. Armstrong ezt egy dinamikus, ritmusos alapra építette, kiemelve a dalam ismétlődő elemeit. Bár a feldolgozás nem ért el kiemelkedő sikereket a brit vagy amerikai slágerlistákon, mégis sikerült megszólítania egy új közönség réteget. Az eredeti változat mondani valója, amely a magány és az elszigeteltség érzését fogalmazta meg, ebben az új feldolgozásban egy közösségi felszabadult táncélményé alakult át, így teljesen új értelmet kapott a fiatalabb generációk számára. Ez a mesafeldolgozás remekül szemlélteti, hogyan fonódhat össze egy 80-as évek érzelmi kiáltása modern elektronikus tánczenével, friss életre keltve az eredeti témát most itt nálunk a duplájó során is.

Csillag, hogy miért nem szóltad el az elmúlt percekben itt a Dittlán jó műsorán 1989-ből Ihász Gábor jó voltából. 1946-ban született dalszerző, énekes, bátyja Ihász Kálmán olimpiai bajnok, labdarúgó, unokatestvére Delhosa Gyuni énekes. Labdarúgóként kezdte a pályafutását a Vasasban, Ihász 2 néven játszott, de szívbetegsége miatt abba kellett hagyni az élsportot, majd zeneszerzőként dalokat írt olyan neves énekeseknek, mint Szécsi Pál, Máté Péter, Szűcs Judit. Később gitáros előadóként járta az országot. A 70-es évek közepétől szóló énekesként aratott sikereket, rendszeresen turnézott a fonográffal, a Kék Csillaggal és az Express együttessel. Egyszerű, közvetlen, melegszívű hétköznapi témájú három akkordos populáris slágereket írt, és a Metronóm 77-en az S. Nagy Istvánnal közösen írt Múlnak a gyermekévek című dalával közönségdíjas lett. 1980-ban önálló nagy lemeze jelent meg, ebben az évben Heilig Gáborral megnyerte a Tessék választani vetélkedőt a Te és Én című számával. 1983-ban kijött második albuma, de 1989-ben hosszantartó súlyos betegségben meghalt, és harmadik korongja, melyről az iménti dal is pörgött, már halála után jelent meg, így posztumusz lett. Egy a karrierjét Sáhidáról indító lány Roni néven 2005-ben adta ki első lemezét Álmok és Vágyak néven, a táncparkett barát hangzás régi dallamokkal és a szívből jövő ének diszkó barát változata újabb sikert adott többek között a Csillag vagy Nékem című dalnak is. A Mahasz Dance listán a 15. a rádiós top 40 listán pedig a 12. helyig jutott, és a Retrópolis sztárja lett. A feldolgozás a lírai állítatott energikus együtt éneklésé formája, miközben a szerelmi metafora ragyogva él tovább. Ez a stílusváltó feldolgozás kiválóan szemlélteti, hogyan kell új életre egy érzelmes ballada az elektronikus táncparketten, megtartva az eredeti lírai fontosságot. Szóval tehát akkor most újra a Csillag vagy Nékem, de már egy új köntösbe Roni jó voltából most itt a Duplán jó műsorán.

egy igazán meglepő és egyben ritkán hallott dal taktusai csendültek fel az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, ahol azt próbáljuk bizonygatni, hogy a slágerek még egy kicsikét olykor másképp is, de generációkat átívelően élnek tovább. Az imént pörgetett a Dream Academy Life in a Northern Town című dal 1985. októberében jelent meg, a Billboard Hot 100 listáján a 7., az Egyesült Királyságban a 15., Ausztráliában a 3. helyig jutott. A nosztalgikus folk-pop hangvétel, a fúvósokkal és akusztikus gitárral gazdagított hangszerelés azt a nosztalgiát idézi meg, amikor egy apróváros gyermekkorának emlékei még mindenre kiterjedő jelentőséggel bírtak. 1997-ben a Big Daddy OG Sunshine címmel instrumentális dance adaptációt készített. A refrénben elhangzó vokálmotívumot használta fel, és mindezt egy napfényes house hangzással ötvözte. A UK Single Charton a 2., a Eurochart Hot 100-on az 5. helyig jutott, és a nyári fesztiválok rendszeres slágerévé vált. Ez az újrahasznosítás remekül példázza, hogyan él tovább egy 80-as évekbeli nosztalgikus refrén a 90-es évek dance parkettjein és fesztiváljain új generációk táncélményeiben, és most nálunk itt a Duplájó műsorán is.

0: 70-es, 80-as évek egyik legismertebb sztárcsapata szólalt meg az elmúlt percekben itt a Duplá Jó műsorán, ahol továbbra is a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait gyűjtjük egy csokorba. Itt szólalhatott meg most a Bonnie M és a My Baker című dala, amely 1977 májusában robbant be a slágerlistákra, és óriási siker volt Európában. Németországban, Ausztriában és Spanyolországban a listák élére került, az Egyesült Királyságban pedig a második helyig jutott. A USA Billboard Hot 100 listáján azonban csak a 96. pozícióig kúszott, így Amerikában nem volt igazán sláger. Talán ennek oka lehetett az is, hogy a dal egy 1930-as évekbeli gangster asszony legendáját dolgozza fel. Kate Barker, akit My Baker, illetve My Barker néven is emlegettek, híres hírhet figura lett az amerikai bűnözés történetében. A Barker banda, amelyben 4 fia is tevékenyen részt vett, bankrablásokkal, emberrablásokkal és fegyveres támadásokkal vált ismerté. Az FBI 1935. januárjában egy hosszú tűzperbaj során lelőtte My Barkert, amely tovább növelte a legenda hírnevét. Bár később történészek vitatták, hogy Kate Barker valóban irányítója volt-e a bandának, az FBI mégis Amerika legveszélyesebb asszonyaként tartotta számon. A diszkóritmus és a karakteres refrén ezt a tragikus történetet formálta könnyed táncolható slágerré. 1999-ben Horny United és Sash közreműködésével jelent meg a My Baker Somebody's Green Remix, amely rebbetétekkel és house hangzással frissítette fel az eredeti klasszikust. A Beat Dance Single Charton a 20., a Beat hivatalos Single Top 100 listán pedig a 22. helyig jutott, és a retro disco partik rendszeres részévé vált. A dinamikus feldolgozás révén a klubokban új életet kapott a klasszikus sláger. Ez a stílusváltó feldolgozás bizonyítja, hogy egy 70-es évekbeli diszkó himnusz a 90-es évek elektronikus remix kultúrájában is új életre kelhet, új közönséget meghódítva. Szóljon tehát akkor a My Baker egy zeneileg újraértelmezett változatban most itt a Duplá Jó műsorán.
1: Freeze, I'm My Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Ez itt továbbra is a duplájó, és mint ahogy már korábban is ígértem, igyekszünk mindenféle műfajból slágereket hozni, így ismételten egy olyan dal csendült fel, amely kereskedelmi rádióban nem nagyon szokott. Nino Rota 1968-ban komponálta az Afrelli féle Romeo és Julia filmhez készült zenét, amely főként vonósokra, angol kürtre és oboára épül. Ez az instrumentális téma a tragikus szerelmi történet érzelmi mélységét jeleníti meg, és erőteljesen idézi a reneszánsz Itáliát. Azóta világszerte klasszikussá vált, sok feldolgozás és közönség siker bizonyítja maradandó hatását a filmzene történetében. Delhusza John 1953-ban született albán származású Artisziusz díjas magyar énekes zeneszerző dalszövegíró, akinek édesanyja Ihász Erzsébet, a már itt nálunk korábban éneklő Ihász Gábor énekes nagynénje, így Delhusza John anyai ágon, mint ahogyan arra már utaltam is, unoka testvére a zenésznek és testvérének Ihász Kálmán labdarúgónak. Apai nagyanyja görög, nagyapja pedig albán, anyai nagyanyja német, nagyapja pedig magyar nemzetiségű volt. 18 évesen ismerté vált a Hegyek lánya című dalával, majd 1974-ben több aranylemezt is szerzett, sőt az NDK-ban az év énekesének választották, amely sikert korábban csak Kovács Kati ért el magyar előadóként. Az 1980-as években jelentős nemzetközi elismertséget szerzett, írdalt a Gombe Dance-bennek és Goldiansnek, valamint kubai fesztivál győzelmet is aratott, mint legjobb zeneszerző. Itthon több sláger, például Cseplegi Éva 1001 éjszaka című dala is hozzáfűződik. 1989-ben megkapta a Magyar Rádió Emerton díját. Az abban az évben megjelent Csavargók című albuma 100 000 eladott példánnyal platina lemez lett. 1996-ban Mediterrán című nagy lemezéért átvehette Albánia a legmagasabb kulturális kormány kitüntetését. 1 000 000 lemezét 2002-ben adták el, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemrend keresztjét. Ő volt az első, aki a populáris zene képviselőjeként vehette át a rangos kitüntetést. Ugyancsak 2005-ben a Vitézinen tagjává avatták a Dunai Városi Hősök templomában. Azóta a neve Ször Vitéz Lovag Delhusza John. Szívesen szerepel a médiákban, több valóságshowban is láthattuk őt kereskedelmi csatornákon. 2012-ben az egyik ilyenben feleséget kerestek neki. Életének szerves része a spiritualitás és a vallási elkötelezettség. 2022-ben meghívást kapott a tibeti buddhista vallási vezető a Dalai Láma születésnapjára. Mi most azonban kanyarodjunk vissza 1988-ba, amikor is dalszöveget írt az imént hallott motívumra Romeo és Júlia címmel. Az átdolgozás az eredetihez képest lírai verszakokat és refrént kínál, amely a tragikus szerelmi dráma legfőbb pillanatait adja vissza. Ez a lokalizációs átdolgozás remekül mutatja, hogyan lehet egy instrumentális filmzene klasszikust énekes popslágerré alakítani magyar nyelvű szöveggel, miközben az eredeti érzelmi mag változatlan marad. Szóljon akkor most a következőekben egy jó adag tartalommal megspékelve a Romeo és Júlia története itt a duplájó műsorában, ahol a slágerek tovább élnek akár magyar nyelven is.

Ez itt továbbra is a duplája, ahol a slágerek duplán szólnak. A mai műsor utolsó dalpárosának első slágere csendült fel az elmúlt percekben. Ő volt Ross Stewart, és ez volt a Dieting I'm Sexy című diszkórok himnusza, amely 1978. novemberében debütált, és azonnal világsiker lett. A Billboard Hot 100 listát 4 héten keresztül vezette, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában pedig szintén az első helyig jutott. A dal a szexualitás felszabadult kifejezését és a saját vonzerő megélését ünnepli. Funkos gitárral, fúvósokkal és lendületes diszkórok alapjával megalapozta az énekes egyik legismertebb és legkedveltebb slágerét. 1997-ben az Entrance készített dance pop átdolgozást a dalból, amelyben Ross Stewart eredeti ének részleteit használták fel, repetitekkel, lendületes dobokkal és könnyen megjegyezhető dallamokkal ötvözve a klasszikus slágert a 90-es évek klub hangzásával. Ez a remix a brit klislemez listán a 7., a dance listán pedig a 30. helyig jutott, és hamarosan a klubok kedvencévé, egyben a retro partik emblematikus darabjává vált. Ez a stílusváltó feldolgozás remek példája annak, hogyan válhat a 70-es évekbeli diszkó rock klasszikus a 90-es évek klub himnuszává az elektronikus remix technológia által, és ez a pillanat pedig remek alkalom arra is, hogy invitálja titeket arra, hogy a jövő héten is ugyanebben az időben töltsünk együtt újra 2 órát a legnagyobb slágerekkel és azok feldolgozásaival. Remélem akkor is találkozunk, majd addig is köszönöm figyelmeteket. Most az Entrance slágerével búcsúzom, az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok. Tartsatok velünk továbbra is, sziasztok! You know that I be sexy.

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közzétették a dízelautók utánjáró támogatás részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók utánjáró támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 000 forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
9: Hobbi Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
12: Három évtized legendája az angol slágerlisták éléről, ez itt újra a UK Fever Show. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Sommer Gábort hallják. És akkor, ahogy ígértem múlt héten, ott folytatjuk még hozzá, hogy melyik év kedvenceinél. Ha nem emlékeznének, akkor íme egy kis emlékeztető, már is mutatom.
10: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 2002.
12: Továbbra is 2002 legjobbjait pörgetjük itt a UK Fever Showban, és akkor vágjunk is bele a közepébe. Már is jön az az 1979-es születésű R&B énekesnő, aki New Yorkban látta meg a napvilágot, ő pedig nem más, mint Alia Dana Houghton, többszörös Grammy-díjra jelölt amerikai énekesnő, producer, táncosnő, színésznő, sőt még modellkedett is egy időben. Több sikerdallal vált híressé az 1990-es évek közepétől, többek között R. Kelly, Missy Elliott és Timbaland szerzeményeivel is. Rövid karrierje ellenére sok millió lemezt adott el világszerte, sőt még két filmben is szerepelt, sikerei csúcsán 22 évesen hunyt el, amikor éppen egy klipforgatásról jövett repülőgépen nem sokkal a felszállás után zuhant le. Hála a 21. század technikájának, annak a dalnak a videoklipét, amit pillanatokon belül hallgatunk, már halála után mutatták be. Már is jön Aaliyah és a More Than a Woman, utána pedig az 1999-ben Liverpoolban alakult brit nagy sikerű lánybanda, méghozzá az Atomic Kitten. Ők is már nagyon sokat szerepeltek itt a UK Fever Showban, úgyhogy sokat nem is beszélnék róluk, a Tidy's High nem sokára, az egykori blondinóta újra gondolása itt a legendák órájában.
10: The best top leader hits from the last 30 years.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez a UK Fever Show.
2: A UK Fever Show. Szomival.
3: A mai napon továbbra is 2002 angol slágerlista vezetőit dallózzuk ebből az évből, és már is jön Holly Rachel Vukadinovic, ismertebb nevén Holly Valance, ausztrál színész és énekesnő, legismertebb dala a 2002-ben megjelent Kiss Kiss, amely Tarkan Simarik című dalának feldolgozása volt. Színésznőként egyébként játszott epizód szerepet a Miami helyszínelőkben, a Törtetőkben, illetve a népszerű Szökés című sorozatban is. Szóval jön a nagy sikerű török dal, újra gondolása 2002-ből, ami meghódította Angliában 2002-ben a hallgatók fülét, Holly Valance és a Kiss Kiss, utána pedig a Sugar Babes jön, hát az a nagy sikerű brit lánybanda, akik sok tagcserén mentek már át, mégis több millió eladott lemeznél járnak, mostanság 21 megjelent kislemezükből 14 tudott feljutni a slágerlisták élére, 2002-ben a Round is így tett, hamarosan ezt is hallgatjuk itt a UK Fever Show-ban.
1: This is UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
1: With Somi.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.
2: Már is folytatódik a legendák órája, méghozzá Alicia Beth Moore-ral. Így talán nem sok mindenki ismeri, viszont hogyha azt mondom, hogy rózsaszín hölgy, természetesen mindenki tudja, hogy Pinkről beszélünk. Kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesről, színésznőről és dalszerzőről, aki 2000-től napjainkig a legsikeresebb énekesnők között tartunk számon. Első albuma a Can't Take Me Home és az első kislemez a There You Be Go R&B stílus volt, és a LaFace Recordsnál jelent meg, azonban csak mérsékelt sikert aratott. 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba jutatta, és amiért megkapta első Grammy díját is. Harmadik Try This című lemezét kisebb sikert fogadta, azonban az ezen szereplő Trouble című dallal szintén Grammy díjat nyert. 2001-ben jelent meg második pop-rock stílusú albuma, Misunderstood címmel, ami az eddigi legtöbb példányban elkelt albuma.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: UK Fever Show, the hour of legends.
2: Dalok, amelyeken nem fog az idő, ezeket listázza és tallózza minden héten a UK Fever Show. Már is menjünk tovább 2002 kedvenceivel, illetve azzal a latin-amerikai szívdöglesztő pasival, akikről a hölgyek nagy többsége azt mondja, hogy hát igen, vele szívesen leélni az életét. Ő az 1975. május 8-án Madridban született Enrique Miguel Iglesias Presler. Hát maradjunk az Enrique Iglesiasnál, így könnyebb azért kimondani. Többek között Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, világszerte több mint 38 millió albumot adott el. Ezek közül a legújabb 2008 nyarán jelent meg, és többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét is. 2002-ben pedig a hölgyek sok-sok millióinak szívét dobogtatta meg Hero című dalával. Ezt már is pörgetjük itt a legendák órájában, utána pedig jön egy angol fiúbanda, 2000 és 2005 között aratták ők a legnagyobb sikereket. Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James és Simon Webb alkotta. A Blue-t 7 millió albumot és 4 millió kislemezt adtak el, és 2002-ben nem egy eredeti dallal, hanem bizony egy olyan előadó klasszikusával törtek fel a csúcsra, ami dalt nem más, mint Reginald Kenneth Dwight szerzett még anno a 80-as években, ő pedig nem más, mint Elton John. Az ő közösük 2002-ből az újra hangszerelt Sorry Seems to Be the Hardest Word, a Blue és Elton John közösen nem sokára itt a legendák órájában.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show. The Hour of Legends.
2: Már is folytatjuk 2002 kedvenceinek talózását itt a UK Fever Show-ban. Jön egy új-zélandi születésű, de mégis brit zenei mogul, aki fiatal kora ellenére igen nagy elismerést vívott ki magának. Manapság egyébként olyan nagy nevekkel dolgozik együtt, mint Pixilot vagy éppen a The Roots. Hát róluk, hogyha nem tudnak sokat, az azért van, mert ők inkább az alternatív zenei vonalat erősítik. Viszont hogyha azt mondom, hogy David Arkwright-nek is segített, aki az American Idol nyertese volt, igen sokat segített ő neki a felkészülésben, illetve többek között olyan nagy dolog köthetőek a nevéhez, mint a Gonna Get Through This, vagy éppen a pillanatokon belül elinduló If You Are Not The One, illetve hogyha azt is elárulom, hogy Natasha Bedingfield testvére, akkor természetes, hogy Daniel Bedingfieldről beszélek én, a már említett If You Are Not The One 2002-ben jutott az angol kislemez listák élére, akár csak a rap fehér nagykövete, aki Grammy és Oscar díjat is nyert, már egyébként Oscar díjat nem másért, mint a 8 mérföld című dal legjobb betét daláért, ő pedig nem más, mint Eminem. A Without Me című dala 2002-ben borzolta klipjével a kedélyeket, a dallam pedig meghódította az angol slágerlistákat. Őt is nem sokára hallgatjuk.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
2: Lassan, de biztosan újra végéhez értünk a mai UK Fever Show-nak. Van még azonban két dalunk, amit mindenképpen lepörgetünk. Méghozzá egy kis R&B, illetve pop még mindenképpen belefér a mai kicsit multidézésünkbe. Jön Nelly és az egykori Destiny's Child-os Kelly Rowland 2002-es sikere. Sok-sok héten át vezették ők többek között nem csak Angliában, hanem az egész világon a slágerlisták a Dilemma című dalukkal. Ez egyrésztről, illetve másrésztről az a Garrett Gates, aki múlt héten már két dalával is bebizonyította, hogy annó legalábbis 2002-ben nagyon sikeres volt Angliában. Az Any One of Us-szal zárjuk a mai legendák óráját. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben viszont újra idézzük majd a múltat, illetve az angol kislemezlisták legjobbjait, viszont nagyon retrós lesz a hangulatunk, hiszen egészen 1975-ig nyúlunk vissza. Úgyhogy várom önöket akkor is, remélem, hogy önök is megtartják a jó szokásukat, és megtisztelnek a figyelmükkel egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben. Én biztosan, hogy itt leszek, addig pedig vigyázzanak magukra. Szommer Gábor búcsúzik önöktől, legyen szép a napjuk, viszont hallásra!
3: UK Fever Show, the Hour of Legends.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Hobby Rádió.
1: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma szeptember 19-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 26,9 fok van. Ma Wilhelmina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1333-ban első Károly király fiát, Endrét Nápolyba vitte, esott az eljegyzés a 6 éves Endre és a nápolyi trón örököse, Johanna közt létrejött. 1853-ban első Ferenc József császár megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, majd elrendelte annak a budai várban való őrzését. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 19-én köszöntjük Vihelmina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Vihelmina a Vihelma továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még szeptember 19-én kívül május 28-án is. A név becézése Vihelminka. Ünnepelnek még szeptember 19-én a Vihelminákon kívül a Dórián, Emili, Emília, Január, Jónás, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vihelma, valamint Vilma nevű hallgatóink is.
1: Boldog

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szeptember 19. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport főalakját Kisfaludi Stróbl Zsigmond, mellék alakjait pedig Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 1928-ban felbukkan Mickey Mouse. 1984-ben Kína és Nagy-Britannia elkészítette azt a szerződés vázlatot, amelyben Hongkong visszaadásáról volt szó, ami 1997-ben meg is valósult. 1959-ben ezen a napon nem engedték be Nikita Hruscsovot Disneylandbe biztonsági okokból. 1949-ben született Twiggy Lanson, angol modell. Az egész lányból csak a szeme volt normális méretű, de egyéb paramétereihez képest kifejezetten nagynak hatott. Ehhez képest a maga idejében milliókat keresett manökenként. 1981-ben a Central Parkban rendezett ingyenes Simon & Garfunkel koncerten 400 000 ember jelent meg.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: A mai nap is különleges.
3: Szeptember 18-a a Rokkantak napja. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar esemény sorozatának szervezésére lebonyolítására létrehozott Nemzeti Szervezőbizottság e-napot nyilvánította a Rokkantak napjává.
2: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1802-vel kezdünk, szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi politikus. 10 évvel később, 1812. szeptember 19-én járunk, ekkor meghalt Mayer Amschel Rothschild bankár, a világhírű Rothschild üzleti dinasztia megalapítója. Ugorjunk a 19. század végére, 1894. szeptember 19-én született Rachel Field, amerikai írónő, gyermekkönyvek szerzője, akinek művei többek között az 1929-ben megjelent és Newbery díjat nyert Hitty. Folytassuk a 20. századdal, 1911. szeptember 19-én született William Golding, Nobel-díjas angol író. Neki köszönhetjük egyebek mellett a Legyek ura című könyvet is. 1922-vel folytatjuk, szeptember 19-én megszületett Őrsi Gyula állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban, tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége. Folytassuk 1928-al, szeptember 19-én először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. szeptember 12-én Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaródi Stróbel Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Folytassuk 1957-tel, szeptember 19-én az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. És végül, de nem utolsó sorban, 1972. szeptember 19-én meghalt Robert Marcel Cassadeus, francia zongoraművész és zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
2: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek,

0: ki az Úr Krisztus a Dávid városában.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: 2026. szeptember 19-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 4-től 15. vers. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útvére esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett, alig hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott. Akinek füle van, hallja meg! Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útvére eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Elmélkedés. A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaj, a hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezdi, de hamar elhervad. Megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja-e bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítménykényszer? Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket. De ehhez idő, türelem, figyelem kell, és bátorság, hogy kimondjuk, Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok elengedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget. Uram Jézus Krisztus, te ma is veted az igét, fáradhatatlanul és bizalommal. Készítsd elő szívemet, hogy jó föld lehessen, amely nem csak hallja, amit mondasz, hanem meg is teszi azt. Tisztítsd meg a szívemet a közömbösségtől, az aggodalomtól, a felszínességtől, és adj nekem lelki igényességet, hogy igéd gyökeret verjen. Segíts, hogy a hitem megvallása sokszoros termést hozzon. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98,51 méter, amelyet 1978-ban az USA Texas államában állítottak be?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Hazánk területén 26,9 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 000 forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szép Ernő. Harapás. Mikor belém mart a foga, én észre sem vettem. Bizony belém mart, volt hozzá joga. Nyomát 8 napja hordozom. Megláttam a tükör előtt reggelre, édes Istenem, hogy visszaképzelhessem őt, behunytam elbájolt szemem. Irtózatos, hogy meghalok, és elfelejtem a nevét. Sötét hideg semmit falok, nem szája párfümös hevét. Első reggel viola volt, az a szerelmes drága nyom. Csuda bolond viola hold, itt kelt föl a bal vállamon. Borult kék lett a szélerőt, másnap reggelre már a hold. Nézem, harmadnap délelőtt. Kerek, kerek hű tinta volt. Negyednap pernyeszint kapott, ötödnap lett sápadt hamu. Aztán fehér lett a hatodnapon, de sárga hajlamú. S tegnap lett barna. Halovány. Ma már csak árnyék, lehelet. Nem láttam még ilyen sovány, tündéri hervat levelet.

0: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma a kisegérről mesélek nektek. Egy mackóval élt szívbéli jó barátságban a kisegér. A mackó lomha lusta állat volt. Naphosszat heverészett, és aranyos hátú méhekről, mézzel teli kaptárakról ábrándozott. A kisegér pedig egész nap fürgén szaladgált körülötte, és cincogott fáradhatatlanul. A mackó hallgatta buta kis cincogását, apró lábai tiptopját. A kisegér megigazgatta a mackó ágyán a szalmát, a mackó pedig lustán kérlelte. Kis barátom, hajtsd el az orromról a legyet. Kis barátom, szúnyog csípi a fülem tövét. Amikor beköszöntött a tél, a mackó jó mélyen beásta magát puha meleg ágyába, felkészült a hosszú téli álomra, a kisegér pedig fészket vált magának a füle mellett. Alszom egy kicsit, mondta a mackó, szólj, ha gyanúsat hallasz. De a kisegér mézes hangon mackó meséket suttogott a fülébe vékony hangocskáján, így ringatta álomba a mackót. Már tavasz felé járt az idő, mikor haragos szél száguldott át az erdőn, ropogtatta, rázta a fenyőfákat, mintha hosszú álmukból akarná felébreszteni őket, s csak úgy kopogtak a fagyos földön a hulló fenyőtobozok. Jár erre valaki? Riadt fel a medve. Tobozrázó rohant el erre, egy fenyőtobozzal engem is orron talált, mondta a kisegér. Kis idő múlva újra hallatszott a mackó dörmögése. Nem hallottál semmit, kis barátom? Víz csepeg a faágakról, az kopog. Akkor hamarosan fel kell kelnem, sóhajtott a medve, és átfordult a másik oldalára. Most már madárszárnyakon szálltak a napok. Egyszer a mackó újra megszólalt. Mi ez a lárma, kisegérkém? Patakcsobog, hasadozik a jég, itt a tavasz. A barlang előtt a fatuskon már hangyákat láttam csillogni. Elolvadt a hó, s a friss zöld mohában óvatosan lépkedett egy nagy macska. A barlang felé tartott. Megnézett mindent, ami mozog. Megszaglázta a lehulló faágat, az avarban szöszmötölő bogarakat, s a szél borzolta hervadt faleveleket. Ez a cica vadásznak tartotta magát, és leginkább kisegerekre szeretett vadászni. Napestig elüldögélt a barlang ajtajában, s le nem vette szemét a mackó füle mellett melegedő kisegérről. Úgy látszik, belém szeretett, gondolta a kisegér, mert ő is észrevette, hogy figyeli őt a cica. Milyen szép macska, milyen puha lábacskái vannak, nem úgy, mint a medvének. És milyen ügyesen mosakszik, és milyen tiszta, szép, fehér a szőre. Nem úgy, mint az én mackómi, aki tele van bogáncsal, porral, sárral. És egy este azt mondta a kisegér. Kedves mackó, ugye nem haragszol meg rám, szeretnék kimenni a barlangból, sétálni. Olyan jó levegő van. A barlang előtt pedig minden mozdulatát leste a fehér szőrű macska. Eredj, eredj csak sétálni, dörmögte jóindulatúan a mackó, csak el ne tévedj és siess haza. De a mackó hiába várta a kisegeret. Nem tért vissza többi a barlangba. Sírva járta az erdőt a mackó, kereste kis pajtását. Kis barátom, kedves kis egérkém, zokogott, és mancsával törülgette a könnyeit. S hol a könnyei földre hultak, apró kis kék virágok dugták ki a fejüket. Tele van velük még ma is az erdő. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Carlis Kálbe meséjét Tábori Nóra mondta el. A hangfelvétel 1962-ben készült.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tehát ön Gébics Árpád folyóhó 18-án eltulajdonította a csikóbőrös falatozó leltái állagát képező kiskanalat. Ez az?
2: Igen. Kérem, én most bűnhődni akarok. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Bűnös vagyok, jaj, de bűnös vagyok.
3: Örmester úr, lesz szíves szólni az aranykezű Marcelnek, hogy babérlevelet is tegyen a krumpli főzelékbe.
4: Ki az az aranykezű Marcel?
3: Jaj, új fiúnak tetszik itt lenni, természetesen a börtön séfje. Pénteken mindig krumpli főzelék van, csak nem tesz babérlevelet bele.
1: No, várjunk csak egy pillanatra, igen? Gébi Csárpád. Honnét veszi, hogy a kiskanál eltulajdonításáért csak úgy minden további nélkül börtönbe kerül?
3: Hogy kérem? Hát tavaly kerülhettem. Tavaly előtt kerülhettem. Hát ez az igazságszolgáltatás, ez maguknak a jogrend? Na, hiszen jó, furcsa. Én bezekelni akarok. Vagy kérem a panaszkönyvet.
4: Kérem szépen, ez nem olyan egyszerű. A mi igazságszolgáltatásunk az emberiességen alapul. Hivatkozom a 17656 per 1972 per római 11.6 IM számú rendeletre, mely szerint egy kiskanár sérelmére elkövetett vétség gyanúja nem tekinthető.
3: Micsoda? Ön figyelmen kívül hagyja a 327 per 1963 BM számú rendeletet? Mely szerint a legcsekélyebb társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmény?
1: No, egy pillanatra, Gébics úr. Ne feledkezzék meg a 6379 per 1958 NE számú rendeletről, mely szerint a minősítést, a vitássá tett javat összértékében...
3: Kérem szépen, így nem megyünk semmire. 3/4-12. A végén még lekésem az ebédet a Pestvidékiben. Hajlandók önök nekem egy krumpli főzeléket fizetni feltétel? Nem hajlandók. Na hát akkor bűnhődni akarok!
4: Mélyen tisztelt bíróság, javaslom, hogy a vádlott töredelmes magatartását, valamint az emberiség kritériumát figyelembe véve érjük be szerény bírság kiszabásával.
3: Nix bírság, kikérem magamnak, mert itt nem. Bírság egy

0: Budapest. Na? Hát még most sem halmazati ez a büntény, még most sem jár az a két hét. Őrmester úr szóljon Marcának, hogy egy szép velős csontot is tegyen a levesbe. Két hét, és passz.
1: Mondja, Gébics úr, mondja, miért ragaszkodik ahhoz a két héthez?
0: Mert tavaly is két hetet kapta, meg tavaly előtt is, és én, tudja, a szokások rabja vagyok, meg a pestvidékié.
2: Kérem, Gébics úr, tulajdonképpen hányszor volt maga itt nálunk?
0: Most vagyok itten negyedszer, kérem tisztelettel.
2: Ezt nem értem. Itt a munkahely véleménye csupa jót írnak magáról. Szorgalmas, okos, pontos, megbízható.
0: Jó, az ember igyekszik, kérem szépen.
2: Hát ugye nem szégyel kis kanalakat lopni? Esküszöm, nem is értem. Micsoda gyerekség?
0: Igen. Önnek az én életem tragédiája, gyerekség?
1: Mi köze a kis kalanaknak a tragédiához, ember?
0: Micsoda? Na hát, kérem, tessék ide figyelni. 1980 Sincsere a Borovicska Matild utcában, ahol lakom. Az úttest egy csatatér. Hajnali 6 óra. Álomittasan támolygok ki a lakásom kapuján. Mire a kakas az elsőt kukorékolja, én már az 5. káromkodom. És akkor fogalmazódott meg bennem a nagy elhatározás. Én a bűn útjára lépek. Inkább a bokám maradjon töretlen, mint az erkölcsöm. Kérem, a plafonon 1981. Bejelentik a födém cserét. A plafonon bemosolyog a nyájas hold, és bepermetez a langy eső, és én ekkor egy újabb lépést tettem a bűn útján. Vásároltam egy pitli festéket, kimentem a parkba, és az éj leple alatt talpig sárgára pingáltam dr. Sejnoha Kázmér egyház tudor bronzszobrát. Sikerült! Amíg odahaza a födémet cserélték, én békésen nyújtózkodtam a kis cellámban, ahol csend volt, békesség és mennyei nyugalom.
2: Na, kezdem érteni. Menekülés a börtönbe. Mi történt 1982-ben?
0: Bevezették hozzám a gázfűtést. Na, de a távol létemben, uraim, ugyanis vettem a bazárban egy ív matricát, és a kerületi kapitányság minden URH kocsijára ráragasztottam hátul a 3 kismalac képmását. Tetszik, emlékezni, hogy nem félünk a farkastól, a farkastól. Ez is sikerült. Újabb 2 hét beutalás az ország egyik legnyugalmasabb üdülőjébe. A sitten, kérem, nincs gondok? Meg házirend, meg macera.
1: Most már világos az ügy. Akkor mi volt tavaly?
0: Emelet ráépítés.
2: Borzasztó.
0: De nem velem. Üljek tébolyultan a táncoló csillár alatt, miközben vakulat hull a levesembe. Egyek meszet, majd ha meszet ettem. Fogtam egy zsák fekete macskát, lesben álltam a házasság kötő terem előtt, aztán, ahogy kijött az első ifjúpár, sütj, eleresztettem a macskákat. 2 hét, mint a sics.
1: Na és a... Na és a munkahelyén nem kifogásolják ezeket, ahogy is mondjam, ezeket az eltávozásokat?
0: Ellenkezőleg, kérem szépen, boldogok, hogy szakmai tapasztalatokban gyarapodva térek vissza a börtönüzembe.
2: Milyen üzembe?
0: Stanicli üzembe.
1: Várjunk csak egy percre, várjunk csak. A kis kanalakat miért lopta el? Most mi elől óhajt menekülni?
0: Sortatarozás kezdődik, kérem, itt az írás.
2: Szörnyűség.
0: Hát most tessék elképzelni, kérem, állványba öltöztetik az egész házat. Nem süt be az istenke áldott napsugara, de besütnek a huncut kis malteros lánykák, amikor egy szál fehérnevűben a tévétornát űzöm. Uraim, könyörüljenek rajtam, uraim, csak 2 hetet. Az Isten is megáldja az arany szívükért 2 hetet.
1: Gébics! Gébics Árpád, álljon fel! A kerületi bíróság ön társadalmi tulajdonsérelmére elkövetett szerény értékű, de folyamatos bűncselekményekért a különleges körülményeket is figyelembe véve 2002...
3: Állj! Állj! Álljon meg a mellett! Vissza az egész! Árpád! Árpád! Ez borzasztó, nem igaz, hogy mi történt? Árpád, most jött a papír az önkormányzattól, elmarad a

0: sor tatarozás, Árpád! Árpád, most mi lesz velünk? Mondtam neked, Árpád, hagyd a bárpád, ne csináld, Árpád! De neked hiába beszél az ember, Árpád! A legszebb éveimet áldoztam rád, Árpád! A fiatalságomat, a hívporomat, a nőporomat, de te, Árpád!
1: Állj, ki ez a nőszemély?
2: Hát ki lenne? A feleségem!
1: Ja, hát mi nem ezzel kezdte? A bíróság folytatja a humánus ítélet hirdetést. Csendet kérek! A kerületi bíróság önt vasatlan különleges körülmények itt figyelembe véve. Önt Gébi Csárpát 2 év elzárásra ítéli.
2: Ennyi? 2 év? Van Isten! Van Isten! Örmester úr, szóljon az aranykezű Marcelnak. Lehet befőzni a levestésztát.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Reticule, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskolakezdési utalványok, továbbra is apad a Balaton, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádakat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
6: Jó étvágyat, jó műsorhallgatást kívánunk mindenkinek, ismételten eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy a konyhafőnök ajánlatában Szomer Gábor László Vazul már nagyon készül a főzésre.
7: Illetve hát a konyhafőnöke is elővette nagyon-nagyon vaskos és nagyon finom ételeket tartalmazó receptkönyvét, és hát ezekből készítjük el a mai menüt is, a nachomón is itt van természetesen. Hát kérem szépen, ma nagyon ilyen töltögetős kedvünkben vagyunk, és mindenféle dolgokat dolgot beletöltünk másik mindenféle dologba.
6: Egészen pontosabban a legfinomabb töltött zöldségekről lesz szó, ugyanis vannak olyan zöldségek, amelyek kiválóan alkalmasak arra is, hogy megtöltve kerüljenek a tányérra. Mivel általában nem igényelnek túl sok előkészületet, és könnyen arathatunk sikert is velük, a konyhában kevésbé jártasak és nagy kedvel próbálkoznak elkészítésükkel. És akárcsak a töltenivalókat, a töltelékeknek is csak a fantáziánk szab határt. Szomi, neked mennyire gazdag a fantáziát, ha töltött zöldségekről van szó?
7: Hú, nem tudom, nekem most hirtelen megint a körözöttel töltött paprika jutott eszembe.
6: Mindenkinek, tehát aki magyar, mindenkinek ez jut elsőként.
7: Tudom, hogy nem nagy dolog, de finom egyszerűen.
6: Isteni egyébként, Isten ez egy magyar szokás egyébként, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő egy órában, és ahogy említettem, azok, akik általában még nem rendelkeznek egy első osztályú étterem vezető séfjének tehetségével, azok is bizony megpróbálkozhatnak ennek elkészítésével. Mi Szomival fogjuk magunkat, jól felöltözünk, és elmegyünk a piacra, bevásárolunk mindenféle zöldséget, hogy utána megtölthessük önöknek csak itt és csak most. Lesz itt sajtos sonkás töltött tök, de természetesen gombákat is töltögetni fogunk. Jutúróval, illetőleg lesznek még nekünk itt paprikáink is krémmel töltve, no meg hát aztán egy kicsit megnézzük azt, ha már azt, ugye azt mondtuk, hogy a paprika körözöttel az egy klasszikus magyar dolog, akkor Szomi, szerinted milyen a férfiasan töltött zöldség?
7: Férfiasan töltött zöldség. Mm-hmm. Hát nem tudom, mondjuk vegyünk egy erős paprikát.
6: Na, például.
7: Igen, és hogyha nagyon durvák akarunk lenni, akkor valami hús, valami chili szósszal.
6: Pontosan, úgyhogy a műsor második részében a desszertek mellett olyan igazán férfias, magyaros töltött zöldségeket fogunk csinálni, nehogy azt mondja ugye az elkészítő háziasszony hites úr, hogy már megint zöldség van, már megint semmiféle ételt nem csinálta. Így van, úgyhogy ilyen férfiasan töltött húsos dolgokat fogunk készíteni. Én azt javaslom, mindenki készüljön, hangolódjon arra, hogy az elkövetkező egy órában, amit csak lehet zöldséget, mi megtöltjük.
5: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hát kérem szépen, ahogy ma mondtuk, mindenféle zöldséget össze-vissza vásároltunk a piacon, de csak is olyanokat, amiket bármilyen féle fajta módon meg lehet tölteni. És hát akkor már is kezdjük, méghozzá először egy sajtos sonkás töltött tökkel. Ez nem lesz az én kedvencem, no de hát azért lehet, hogy másoknak meg annál inkább. Amit ehhez kellett venni, 2 darab kisebb tököt, 1 húsleves kockát, 1 tasak gyors rizst, 2 fej vöröshagymát, 5 paradicsomot, 3 evőkanál olajra van még szükségünk, 15 dek a mozzarella sajtra, 15 dek a sonkára, és 1 fél csokor friss bazsalikomra, vagy egy teáskanál szárított is megteszi.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A tököt megmossuk, vékonyan meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, és kis kanállal kikaparjuk a belsejét. A leveskockát felforraljuk 4 deci vízzel, és a rizst a dobozon feltüntetett ideig megfőzzük. Kivesszük, lecsepegtetjük, és hagyjuk kihűlni. A hagymát megtisztítjuk, ezt apróra vágjuk. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, leöblítjük hideg vízzel, lehúzzuk a héját, és kockára vágjuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a hagymát, és üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, és sóval borssal ízesítjük. A mártást lassú tűzön úgy 15 percig főzzük. A mozzarellát és a sonkát apró kockára vágjuk, a bazsalikomot megmossuk, leszárítjuk és felaprítjuk. Mindezt összekeverjük a rizssel, sóval, borssal fűszerezzük, és megtöltjük a kivájt tököket. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a paradicsommártást tűzálló tálba öntjük, ráültetjük a tököt, és a sütőben 30 percig sütjük.
1: És hogyha esetleg nem tök szerelmesek, hanem netalántán gombafanok lennénk, hát ezeket is bármilyen dologgal meg lehet tölteni. Mi most éppen YouTube-ra gondoltunk, ami mindenképpen kell ehhez a YouTube-val töltött gombához, az 60 deka, csiperke gomba a legjobb hozzá, de önökre bízzuk, hogy igazából mit választanak. 20 deka YouTube-ra, 12 deka margarin, 2 közepes fej hagyma, 1 csomag petrezselyem, 2-3 deci tejföl, só, illetve bors, semmi más nem kell hozzá, egyszerű elkészíteni is.
2: Mégpedig az alábbiak szerint 6 deka vajon üvegesre pirítjuk a kockára vágott hagymát, megmossuk és megtisztítjuk a gombákat, és kiszedjük a kalapjaikból a tönköket. A gombák tönkjeit felaprítjuk és a hagymához adjuk, majd élénklágon megpuhítjuk, ekkor ugye ilyen barnás lesz. A zöldséget hagyjuk kihűlni, a hagymás gombás keverékhez hozzáadjuk a jutúrót, az apróra vágott petrezselymet megsózzuk, megborsozzuk, és alaposan összekeverjük ezt az egészet. Egy jénait kivajazunk, minden egyes gombafejet megtöltjük, a jutúrós töltelékkel majd szép sorban a gombafejeket egymás mellé a tálba fektetjük úgy, hogy a töltelék legyen felfelé. Így amikor ugye kiszedjük a megsült gombákat, nem esünk abba a hibába, hogy jön a gomba, csak a töltelék odaragadt a jénaihoz. A gombákat a tejföllel és a maradék vajjal meglocsoljuk, majd előmelegített sütőben 200 fokon úgy durván 20 perc alatt megsütjük.
1: Ugye azt már megbeszéltük, hogyha tényleg magyaros dolgot akarunk enni paprikával, hát akkor biztos, hogy körözöttel kell azt megtölteni. No, de hát nem csak ennyiből áll a paprika töltés, hanem a körözöttön kívül másféle fajta krémekkel, illetve dolgokkal is meg tudjuk tölteni ezt a bizonyos paprikát. Ilyen például
2: a sajtkrémmel töltött paprika, amelyhez 10 deka margarin, 10 deka reszelt trapista sajt, 5 deka sajtkrém, tudják, ez a tubusú sajtkrém, 1/2 piros húsú paprika kell, és csipelt, őrölt szerecsendió.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is kellene ezt elkészíteni. A paprikákat megmossuk és kicsomázzuk. Erre egy nagyon jó kis technika egyébként. Sokan nem tudják egyébként, csak nem tudom miért, mert számomra is ez a legkézenfekvőbb. Megfogjuk a csomád, belenyomjuk a paprikába és egyszerűen kihúzzuk, nem kell vele szenvedni. A hagymát megtisztítjuk és apróra vágjuk. A piros húsú paprikát apró kockákra vágjuk. A körözötthöz a jutúrót burgonya nyomón áttörjük és a hagymához adjuk. Beletesszük a margarint, a mustárt, a fűszereket, a sót, a borsot, és jól összekeverjük. A sajtkrémhez pedig habosra keverjük a margarint, hozzáadjuk a reszelt és a krémsajtot, a paprika kockákat őrölt szerecsendióval, sóval, borssal ízesítjük, és összekeverjük. Ezek után a paprikákat félbevágjuk, vagy egészben is lehet hagyni, ki hogyan szereti. Kettőt körözöttel, kettőt sajtkrémmel töltünk meg, majd pedig 30 percre betesszük a hűtőbe, hogy megdermedjen, és hogy nagyon szépen föl lehessen szeletelni, bár mondjuk én nem szeretem szeletelve, egész paprikát csak úgy kézbe fogni, mint egy tölcsért, aztán enni.
2: Kedves Szomi, még te itt szépen megeszed a körözöttes paprikádat, én addig előkutatom ugyebár a kamra legmélyéről azokat a húsokat, amelyekkel meg fogjuk tölteni továbbra is itt a zöldségeket. Lesz itt darált hússal töltött cukkini, kolbásszal és paprikával töltött gombona, ez már férfias étek, vagy olyan igazán magyarosan töltött paprika, úgyhogy senki ne menjen sehová. Hamarosan folytatjuk nagy zöldséges konyhafőnök ajánlatunkat.
3: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Még mindig itt vagyunk a konyhafőnök ajánlatában, és hát Mónival még mindig nagyon-nagyon töltögetünk, no, nem forma nyomtatványokat, hanem mindenféle zöldséget. Az előbb ilyen krémes dolgokat készítettünk, viszont azért nem csak ilyen krémekkel lehet feldobni a különféle zöldségeket, hanem húsokat is bele lehet csempészni a különféle töltelékekbe. Éppen ezért már is folytatjuk ajánlatainkat egy darált hússal töltött cukkinivel. Ehhez szükségünk van egy szép nagy cukkinire, aztán 50 deka, tehát fél kiló darált húsra, sóra, borsra, oregánóra, olajra és reszelt sajtra.
9: Aztán szépen megtisztítjuk, kiváljuk a cukkinit és negyedekbe vágjuk. A darált húst összekeverjük a fűszerekkel, aki gondolja, tojást vagy főtrist is keverhet bele, ezzel ugye egy kicsit többnek tűnik a töltelék. Természetesen akkor kevesebb hússal készítjük, vagy azt is megtetjük, hogy a kimaradt húst még külön megesszük, mert valaki úgy szereti. A megtöltött cukkiniket kiolajozott alufóliába becsavarva, egy tepsiben két

0: dörzsölni, ha viszont sok föld tapad rájuk, akkor érdemes vízzel lemosni és gyorsan megszárítani őket. Én a nézőre azt mondom, hogy gombát mindig mossunk meg. A gombaszárakat elválasztjuk a kalaptól, és apróra vágjuk a kalapokat, félre rakjuk. Megtisztítjuk, felaprítjuk a hagymát, a fokhagymát és a paprikát is, a kolbász héját lehúzzuk, a kolbászt kis darabokra vágjuk.
1: Ezek voltak tehát az előkészületek, és akkor nézzük, hogy mindezek után hogyan is készül el a kolbásszal és paprikával töltött gombák. Először is felforrósítjuk az olajat egy serpenyőben, és megpároljuk benne először a hagymát, majd pedig hozzáadjuk a paprikát is. Amikor mind a ketten megpirultak, belerakjuk a felvágott gombaszárakat, és addig sütjük, amíg a gomba leve el nem párolog. A kolbászt is a serpenyőbe szórjuk, és a fokhagymával megízesítjük az egészet. Lassú tűzön, körülbelül 8 percig sütjük őket, közben megmosuk és felaprítjuk a petrezselymet. Az ételt sóval és borssal ízesítjük, figyelembe véve, hogy a kolbász eleve sós, szóval ezt azért kalkuláljuk bele. Utána megszórjuk a petrezselyemmel, és összekeverjük a dolgokat. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a gombafejeket megtöltjük a serpenyőbe, elkészült töltelékkel és tűzállótába rakosgatjuk, addig sütjük, amíg a gombák kissé megpirulnak, és szigorúan forrón tálaljuk.
0: Mert ez bizony csak és kizárólag forrón jó. Aztán nézzük, hogy a magyaros töltött paprikát, ezt az utolsó igazán különleges ételt hogyan érdemes készíteni már a bevásárlásra gondolva 4 személyre. Kell 8 közepes paprika, egy közepes fejhagyma, egy gereszt fokhagyma, egy szál zellerzöld, egy evőkanál olaj, 40 deka darált hús, ez lehet sertés, marha vagy pulyka, de arra azért számoljunk, hogy a pulyka a legszárazabb hús. 8 deka rizs, egy tojás, egy kávéskanál édes nemes piros paprika, egy liter paradicsom ivólé, vagy 10 deka sűrített paradicsom, tudják, ez a kis konzerv. Egy kávéskanál cukor, 3 evőkanál rizs vagy liszt, néhány szál petrezselyem, és akkor lássuk, hogy hogyan készítjük elő mindezt. Nem túl húsos, kerekdedvigű paprikákat vásároltunk, megmossuk, kicsomázzuk a Szomi által említett módon, az ereket és magokat eltávolítjuk, a hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát finomra vágjuk, a zellerzöldet leöblítjük, majd Szominak teret engedünk a magyaros paprikához a konyhában.
1: Ha valaki nagyon bevállalós, akkor nem fontos kivágni az ereket, annál csípősebb lesz. A töltelékhez először is megfonnyasztjuk a hagymát az olajban. Lehúzzuk ezután a tűzről, hozzáadjuk a darált húst, a rizst, a tojást, a piros paprikát, az áttört fokhagymát, és ízlés szerint sót, illetve borsot alaposan összedolgozzuk, és a paprikákba töltjük. Nem túl szorosan, mert főzés közben a rizs megdagad, és szétrepedhetnek a paprikák, erre figyeljünk. A paradicsomlét, vagy az 1 liter hideg vízzel elkevert sűrített paradicsomot egy kávéskanál sóval, cukorral és zellerzölddel felforraljuk. Beletesszük a paprikákat és mérsékelt tűzön félig lefedve. Puhára főzzük őket, körülbelül egy fél óra alatt megvannak. Nem kevergetjük, csak megrázogatjuk a lábost. A paprikákat óvatosan szűrőkanállal kiemeljük a paradicsomléből, a zellert kidobjuk belőle. A rizslisztet simára keverjük, 2 deci hideg vízzel, a paradicsomhoz adjuk és 5 percig szeliden forraljuk őket egymással. Visszatesszük a mártásba a paprikákat, éppen hogy csak összeforraljuk, ízlés szerint utána sózunk, végül pedig mély tálba szedjük, és petrezselyemmel díszítjük őket, sós vízben főtt burgonyát és tejfölt is kínálhatunk hozzá.
0: Hát ilyen tartalmas férfias étkek után hamarosan jön a mi állandó szereplőnk, mégpedig Gombóc Artúr. Az ő ajánlásával fogunk ma Szomival citromos csokoládés sütit sütni, plusz puncskrémes piskóta tortát is, úgyhogy minden gyerkőc, én azt javaslom, jöjjön közelebb a rádióhoz, hogy pontosan hallhassa azt, hogy mit szeretne a következő névnapján vagy szülinapján süti formájában kapni.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Azon gondolkodtam hirtelen, hogyha sok ilyen töltött cuccot csinálunk, akkor azokból lehet tortaformát így csinálni, és akkor az lenne esetleg az édesség, aki nem szereti így nagyon az édes dolgokat.
2: Lehet erről szó, Szomi, de hát azért valljuk meg őszintén, a legjobb az, amikor desszertet kapsz, és az édes, és mondjuk nem hússal töltött paprika.
1: Ja, mondjuk az igaz.
2: Igaz? Tehát te azért szeretsz nyalakodni a krémekben.
1: Hát az nem kifejezés, tehát én csoki-csokival, csoki öntettel.
2: Nagyon helyes, ezt támogatjuk. Gombóc Artur is így van ezzel. Nyilván ezt a neve is sugallja nekünk, hogy miért is lett gombóc. Az viszont biztos, hogy a citromos és csokoládés sütihez kell 10 tojás, 25 deka margarin, 8 evőkanál liszt, 8 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evőkanál kakaó, 1 citromleve és héja, és úgy 4-5 kocka étcsoki. Természetesen azok, akik olyanok, mint Szomi, azoknak egy egész tábla étcsoki is lehet.
1: A tojás sárgáját először is kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és az olvasztott margarinnal. Belekanalazzuk a lisztet és az egészet jól összekeverjük. A habbá vert fehérjét is belekanalazzuk, majd pedig a masszát elfelezzük. Az egyikhez hozzáadjuk a kakaót, a másikba pedig belelocsoljuk a citromlevét és hozzáadjuk a héját is. Kettő őzgerinc formába töltjük, ugye az egyiket az egyikben, a másikat a másikban, és a csoki kockákat rátesszük a tetejére, 30-35 percig sütjük, aztán amikor elkészült, mind a kettőből vegyesen rakunk a tárra.
2: Köszönjük szépen, majd utána, ha ez még mindig nem elég, azért ezek elég tömény sütik, van itt puncskrémes piskóta torta, az olyan, hát alkoholt és édességet is kettő az egyben fogyasztók számára, mint például Szomi.
1: Én nem szoktam ilyet.
2: Te semmi ilyesmit, nem? Ezért van az, hogy a borkínálatunkat is neked adtuk oda, teljesen megértem, szegény Szomi. Higgyék el, kedves hallgatóink, én úgy sajnálom Szomit, valahányszor le kell menni a mi virtuális pincénkbe és borokat válogatni, szegénynek olyan rossz sora van, sose hitték volna.
1: Na kérem szépen, puncskrémes piskóta torta, hogyha ilyet készítenének, 8 tojásból készült kerek piskótára mindenképpen szükségük van, 3 csomag puncs ízű pudingport is vegyenek, 9 deci tejet ehhez, ennek az elkészítéséhez, 50 dek a margarin, 50 dek a porcukor, 20 dek a mazsola, illetve 1,5 deci rum szükségeltetik, aki meg nem akarja alkoholosra, rum aromát tegyen bele.
2: 8 tojásból a szokásos módon egy kerek 28 cm-es torta formában piskótát sütünk. Ezt úgy 3 lapra vágjuk. A mazsolát a rumba áztatjuk, a pudingporokat a tejben megfőzzük, félretesszük hűlni. Addig a margarint habosra kavarjuk a porcukorral, a kihűlt pudinghoz adjuk a vajkrémet és csomómentesre kavarjuk, tudják, ezek azok az igazi nagymama féle krémek. A krémből kiveszünk, amennyivel majd a tetejét és az oldalát be tudjuk kenni, tehát ez egy ilyen beborított, becsomagolt süti lesz. A mazsolát miután lecsöpögtettük, belekavarjuk a maradék nagyobb mennyiségű krémbe. A mazsolás krémet ketté vesszük és betöltjük a piskóták közé, ugye ezért kellett 3 lapra vágni. A natur puncsos krémmel pedig bevonjuk a tortát, tejszínhabbal és mazsolával lehet díszíteni, de természetesen, aki nem rajong a puncsban a mazsoláért, az mazsola nélkül is ezt elkészítheti, vagyis meg őszintén ez olyan igazi, klasszikus nagymama süti.
1: Hamarosan megyünk tovább, de most már nem desszertekkel, hanem azért egy kicsit az italoknak is kedvezünk, illetve a borkedvelőknek, úgyhogy borban az igazság, hamarosan jön egy újabb ajánlat itt a Konyhafőnök ajánlatában.
3: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Örök igazságunk még mindig természetesen érvényben, borban az igazság, és egy újabb borvidékre kalózoljuk Önöket itt még mindig Magyarországon, nevezetesen ez a Balaton melléki, vagy akinek jobban tetszik, nevezzük Zalai borvidéknek. Egyébként nagyon fiatal borvidékünkről van szó, hiszen csak néhány éve önállósult 98. január 1-én. Egyébként ez a borvidék a Balaton legnyugatibb csücskénél, illetve attól még nyugatabbra terül el. Érdekes, hogy már az időszámításunk kezdetén volt ezen a vidéken szőlő termesztés, és az itt termett szőlők a királyi uradalomhoz tartozva a kőszegi vár pincéjében pihentek az 1200-as évek elején. Érdekes emléke ennek a vidéknek a szőlőjövésnek a könyvben, amely arról nevezetes, hogy ebbe rajzolták le Szent György napján a szőlő hajtását. Egyedülállónak számítanak a régi építészet képviselőiként fennmaradt boronapincék is, amelyeket szálfából ácsoltak össze, és kívül-belül agyaggal tapasztottak meg. Kimondottan fehér szőlő termő területről beszélhetünk akkor, hogyha a Zalai borvidéken járunk. Érdemes megkóstolnunk itt az olasz rizlinget, a Riesling Szilvánit, a szürke barátot, a királyleánykát, a cserszegi fűszerest, a Sauvignon Blancot, vagy éppen Chardonnay-t is. Hogyha összehasonlítjuk a Zalai borvidéket mondjuk a Badacsonyival, akkor itt egy kicsit savasabb és testesebb borokkal találkozhatunk. Jó évjáratokban az Otonel muskatáj és a szürke barát félszáraz, félédes kategóriában is szerepel. Érdemes tehát megkóstolni a Zalai borvidék remekeit is.
2: Akkor én azt javaslom, hogy zalaborozzunk, természetesen a jó sütemények mellé, és ne felejtsük el azt, hogyha már így töltött volt ugye ez a műsor, akkor bizony azokat az ételeket, amelyek hidegen fogyasztandók is töltöttek, tartsuk mindig a hűtőben, hiszen, hogyha melegen elindul, annak súlyos következményei lehetnek.
1: Meg hát egy dolgot mindenképp még meg kell tölteni, tudod. Igen. Mit? Hát a poharat borral.
2: Igen, ezért Szomi a felelős, úgyhogy Szomi, tölts!
3: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Töltöttünk cukkinit, töltöttünk paprikákat, töltöttünk hússal mindenféle dolgot, meg a poharunkat is megtöltöttük borokkal, sőt, hogyha a teljes egészet nézzük, akkor pedig a gyomrunkat remek ételekkel. Ennyi volt már a konyhafőnök ajánlata, legközelebb egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, azonban újra várjuk Önöket éteri ízkavalkádunkba, hiszen akkor is remek ízekkel kápráztatjuk el Önöket, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.
1: Addig is éljenek és egyenek jókat, mi is így fogunk tenni, Szammer Gábor László Vazolt,
0: illetve a konyha főnökét, az ízek nagymesterét, Nacsa Mónit hallották. Egy hét múlva is tartsanak velünk, addig pedig vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszer irányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025. augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert 3 beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Te, ez a kocsi megy jobban is.
3: Hogyne, gubidubidú.
4: Vigyázz, piros lámpa, meg tudsz állni.
3: Yeah!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Sok közlekedési bírságot nem fizetnek be, csak nem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Csak nem 380 ezer esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276.685 bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok, írja az Országos Rendőrfőkapitányság adatai alapján a Vezes. A fél év alatt kiszabott csak nem 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezeret. A befizetetlen bírságösszeg meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta 100 000 számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót az utakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Csak nem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíj bevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Általános iskolai tanárokat helyeznek át középiskolákba Kína több térségében, hogy az oktatási rendszer alkalmazkodjon az iskoláskorú népesség változásához. Az általános iskolákban a tanuló létszám csökkenésével egyes helyeken tanárfelesleg alakult ki, miközben a középiskolákban egyre több pedagógusra van szükség Kínában. Szingapúr fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Évvégéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, amelyben a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre válthatnak. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz. Ezzel arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
4: Szivárvány.
6: Szivárvány.
2: Szivárvány.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
7: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.
8: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.

Sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofon mögött az elkövetkezendő két óra házigazdája Csák Attila. Ez itt a Duplájó második adása, melyben továbbra is a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásai szólnak egymás után. Van, amikor az eredeti, van, amikor a feldolgozása hatalmas sláger, de az is lehet, hogy mind a kettő hatalmas siker lett. Érdemes velünk tartani, mert előfordulhat olyan is, hogy egy slágerről nem is gondoltuk volna, hogy feldolgozás, vagy akár azt sem, hogy több mint két feldolgozása van. Aki figyelemmel kísérte az előző adásunkat, amely egyben egy speciális nyarat visszaidéző válogatás is volt, azt tudhatja, hogy ott már szó esett arról a bizonyos indián nyárról és annak francia változatáról is. Ott akkor én azt említettem, hogy erre még visszatérünk, hiszen nem Joe Dessa volt az eredeti szerzője mindennek, hanem az imént hallott Albatros Afrika című dala, amely 1975-ben jelent meg Olaszországban, és Toto Cotugno, valamint Fito Pallavicini szerzeményeként a pop-funk és diszkó határán született meg. A szöveg, a városi monotonitás, a beton dzsungel nyomasztó hangulata és a szabadságvágy kettősségét mutatja be, miközben egy távoli egzotikus Afrika képet fest. A rádiókban folyamatosan játszották, és bár hivatalos nemzetközi listás helyezésről nem tudok beszámolni, a dal gyorsan a korszak olasz slágerei közé emelkedett, és kultikus státusz szerzett a mediterrán pop szintéren. 2002 tavaszán Luca Piazzon, B1 és Marco Sfratato övelik Indian Summer címmel jelentkezett a dal Italo Dance feldolgozásával. A dalban használt szintetizátor dobprogramok a 2000-es évek elektronikus tánczenei stílusát hívták életre. A különböző klubmixek annyira népszerűek lettek a táncosok között, hogy a szám a bulik állandó kedvencévé vált. Mondani valója a nyári szerelmek mulandóságát hangsúlyozza, és a remixek Európa klubjaiban és rádióiban is komoly slágereknek bizonyultak. Ez a páros jól szemlélteti, hogyan tud egy 70-es évekbeli pop-funk himnusz az újrahangolással friss, nosztalgikus klubslágerré válni. Most akkor következzen a folytatásban ez a stílusváltó feldolgozás itt a Duplájó adásában.

Ez volt a Village People és a YMCA, amely 1978. októberében debütált, és rögtön a Bleach slágerlista élére ugrott, míg az Egyesült Államokban a második helyig jutott. A szám a közösség, az elfogadás és az örömteli összetartozás pophimnuszaként vált ismerté, miközben a Young Men's Christian Association, azaz magyarul a Fiatal Keresztény Férfiak Egyesületének épületei a 70-es évek meleg közösségeinek rejtett találkozó helyeit is jelentették. A dal ezzel a kulturális sokszínűség és a befogadás szimbólumává nőtte ki magát, ikonikus karmozdulataival pedig a világ bármely diszkójában azonnal együtt éneklésre hívta a közönséget. A YMCA refrényéhez tartozó karmozdulat a dal egyik legismertebb vizuális kísérője, és lényegében négy egyszerű pózból áll, amelyekkel a dal címét betűzik ki a test segítségével. A karmozdulat egyszerre könnyen megtanulható és látványos, ezért a világ minden táján azonnal radikális közönségsikert aratott. Bármelyik koncerten, diszkóban vagy buli helyen, ha megszólalt a YMCA refrén, a rajongók reflexből felhúzták a karjukat, és együtt formázták meg a betűket. A mozdulat nem csak a dal vizuális kísérője, de a közösség és összetartozás élményét is erősítette, egyszerre éreztek rá a dallamra, és kötődtek egymáshoz, ahogy együtt formázták az YMCA betűket. Az Illich Hónai Mili 8 tagú magyar könnyűzenei együttes, mely zenei paródiáiról és ezek közé szervezett humoros tévémisoráról ismert. 1990-ben egy mátyásföldi szilveszteri bulin alakultak meg, és egyes források szerint Fintorok néven működtek az első években, de a zenekar szerint ez a név csak felmerült, azonban nem használták. A pop, rock, reggae, techno, rap és mulatós zene egyaránt szerepel repertoárjukban, de például a Boci Boci Tarka című gyermekdal gospel változata, vagy a Village People YMCA-jéből elferdített Mirigy himnusz opera jellegű előadása is nevükhöz fűződik. A Mirigy himnusz ironikusan leleplezi a fiúbanda körüli túlzott rajongás nagyzolását és a sztárideál ürességét, szemben a YMCA befogadó közösségét és őszinte összetartozását ünneplő üzenetével. Ez az alázatos paródia remekül mutatja, hogy a befogadás üzenete oly erős lehet, hogy önmagát is képes kifigurázni. És most akkor következzen ez a paródia alapú feldolgozás itt a duplájú műsorán, azaz jöjjön a nyolcban az Illich Hónai Mirigy és a

Lionel Richie sejmes fokája, és a dal a fájdalom nélküli továbblépés témáját járja körül, miközben a refrén időtálló lírai mélységeket hordoz. A szám egy héten át vezette a Billboard Hot Soul Singles listáját, és a Billboard Hot 100-on is a negyedik helyig húzott. Nem csak az Egyesült Államokba, de Nagy-Britanniába és Új-Zélandon is a top 10-be került, így vált a 70-es évek egyik legmeghatározóbb soul balladájává. A Faith No More 1992-ben az Angel Dust album záródalaként vette fel az ízét, majd decemberben megjelentette kislemezként is. A zenekar szándékosan hű maradt az eredeti hangulathoz, a dal szaggatott gitárja és a dinamikus dobok inkább finomítások, semmint a radikális műfajváltás jegyeit viselik magukon. Mike Patton karakteres énekével együtt pontosan követik a Commodores féle hangszerelést. A Faith No More verzió szövegében és dallamában is szinte változatlan, csak a második verszak kimaradt és került előtérbe egy hangsúlyosabb gitárszóló. Ez a változat Ausztráliában két hétig vezette a toplistát, az Egyesült Királyságban pedig a harmadik helyig jutott, bizonyítva, hogy a Commodores klasszikus ereje generációkon átívelve is működik. Ez a hűfeldolgozás megmutatja, hogyan tartható meg egy soul ballada eredeti érzelmi magja és zenei szerkezete akkor is, ha az egy rockzenekar előadásában újra fogalmazódik. A Faith No More finom hangszerelési módosításai és Patton előadói ereje együtt frissítik fel a 70-es évek klasszikusát, miközben az eredeti dal hangulata változatlanul hallható marad most itt nálunk a duplájú sorában is.

Peter, Paul and Mary közös dala szólt az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, ahol a slágereket tovább is megduplázzuk. Ez volt a Puff the Magic Dragon, mely egy 1963. januárjában megjelent folk klasszikus, amely egy képzeletbeli sárkányról, Puffról és legjobb barátjáról, Jackie Pepperről mesél, akik a fantázia világában, Honeliben kalandoznak. Ahogy Jackie felnő, ott hagyja Puffot, ami az ártatlanság és a gyermek képzelet elvesztésének szimbolikus története. A 60-as években felröppentek a pletykák, miszerint a Pepper, azaz papír, és a Puff, mint szívás, drogokra utal, de mint Peter Yarrow, mind Leonard Lipton határozottan cáfolták ezeket a feltételezéseket, hangsúlyozva, hogy a dal kizárólag a gyermekkor elmúlásáról és az ártatlanság elvesztéséről szól. Egy népszerű utalás a legendára az Apádra ütök című filmben is felbukkan, ahol Ben Stiller, azaz Greg egy beszerző körút kellős közepén az autóban ülve a zene felcsendülése kapcsán megjegyzi, hogy egyesek azt hiszik, hogy a Puff the Magic Dragon valójában azt jelenti, hogy szóval rágyújtanak egy marihuánás cigarettára. Azonban Robert De Niro, azaz Jack rögtön a következőként reagál erre. Puff csak a kisfiú mágikus sárkányának a neve. Ebben a dialógusban humorosan reflektálnak a drog teória elburjánzó szóbeszédére, és egyben cáfolják mindazt. A dal a Billboard 600 listáján a második helyig jutott, és világszerte generáció kedvencévé vált. 100 fok Celsius nevű zenekarról a vadnyugati ing, mellényes kapolykalap, valamint a hegedű és a western gitár fémjelezte megjelenés mellett mindenkinek legismertebb nótájuk az 1985-ben megjelent Paffa bűvös sárkány ugrik be elsőre. A mi az imént hallott dal feldolgozása, melyet eredetileg egy amerikai gyermek vers ihletett, ami a gyermekkori varázsvilág végéről szól. Szövegét Leonard Lipton írta 1959-ben, Orbán József és Muzsai András pedig a nemzetközi sláger után a magyar változatot készítette el a 100 fok Celsius számára. A Paffa bűvös sárkány az együttes második nagylemezén jelent meg, és hatalmas slágerré vált, több mint 300 ezer példányba kelt el, és arany és platina lemez lett. A dal a mai napig népszerű a gyermekek körében, és a zenekar egyik legkedveltebb slágere. Ez a lokalizációs átdolgozás remekül mutatja, hogyan él tovább egy nemzetközi folk klasszikus a gyermekközösség nyelvén, valamint most itt nálunk a Duplájó műsorán is.

Ez itt továbbra is a Dubrájó, ahol a slágerek tovább élnek. Williuson 1976. januárjában adta ki debütáló slágerét, a Love Really Hurts Without You-t. A dal dinamikus soul R&B hangszerelése, a fülbe mászó zongora játék, a lágy vonósok és Ocean erőteljes érzelmes fokája azonnal nagy kedvenc lett. A szakítás utáni fájdalom és hiányérzet őszinte bemutatása minden korosztályhoz szólt, így nem csak a brit single top 50 második helyéig jutott, de az amerikai Billboard Hot 100-on is a 22. pozícióig húzott. Ez a siker megalapozta Ocean nemzetközi karrierjét és számtalan rádiós játszást, valamint televíziós előadást hozott számára. Ma már a szerző egyik legismertebb időtálló örökzöldjeként tartják számon. A német-amerikai Bad Boys Blue 1986-ban Eurodisco köntösbe dolgozta fel Ocean dalát, modern dob programokkal és éles szintetizátor hangzásokkal. A reformált hangszerelésben a feszültséget fokozó elektronikus basszus és a buzzáló négynegyedes ritmus szinte új koncertslágerként szólaltatta meg a szerelmi bánat témáját. Bár hivatalos slágerlistára nem került, a feldolgozás minden nagyobb európai klubban és diszkóban rendszeresen felcsendült, nem ritkán hajnalig tartó táncmulatságok kedvenc trackjeként. A Bad Boys Blue verzió a 80-as évek éjszakai életének hangulatát ötvözte az eredeti soul érzelemmel, így új közönséget is bevonzott a dalhoz. Ez a stílusváltó feldolgozás jól mutatja, hogy az érzelmes R&B dal miként válhat klubhimnusszá és szólalhat meg ennek kapcsán itt nálunk is a Dubrájó műsorában, ahol a legnagyobb slágereket és feldolgozásaikat gyűjtöttük össze.

továbbra is a dupláló, ahol a slágerek új életre kelnek. Az iméntiekben Gazebo 1983-as slágere szólt, ez volt az I Like Chopin. Az italo diszkó balladát dallamos szintetizátor és melankolikus zongorajátékok tették felejthetetlenné. A szerzemény az európai toplisták élén tanyázott több héten át, többek között Olaszországban, Németországban és Franciaországban is az első helyre ugrott, és világszerte mintegy 8 millió példányba kelt el. A dal szerzője Paul Mazzolini, aki Gazebo művésznév alatt vált ismerté, és szerzeménye egyfajta érzelmi gazdagságot ünnepel, amikor a zene motivumai a Chopin stílusú zongora darabokra emlékeztetnek. A szívszorító refrén és a lágy ütemek közti kontraszt azonnal népszerűvé tette a dalt, miközben a dallam egyszerre hordoz nosztalgiát és fülbemászó könnyedséget. A dal több évtized távlatából sem veszített népszerűségéből, rendszeresen felbukkan retro válogatásokon és diszkóesteken. Az Álmokfutók a 90-es években magyarította a klasszikust Meghalok egy csókadért címmel. A dalt Kozsó írta és énekelte, és a zenekar egyik jellegzetes sláger lett, ami sokak számára a nosztalgia dalát jelenti. A címe egyfajta túlzás, egy érzelmi túlfűtöttségre utal, ami a dal szövegében is megjelenik, a meghalok egy csókodért kifejezés, a nagyfokú szerelmet, a vágyakozást fejezi ki, és a dal szövegében a szerelem intenzív érzelmeit írja le. A feldolgozás a hazai rádiók állandó rotációjában futott, a Mahasz listán és a Top 5-ig kúszott, és a retro válogatások állandó kedvencévé vált. Élő fellépéseiken a közönség együtt énekelte a refrént, ami jól mutatja, hogy a magyar változat miként szólította meg új generációk érzelmeit. A Meghalok egy csókodért ma is a 90-es évek egyik ikonikus magyar slágereként él tovább. Ez a lokalizációs átdolgozás mutatja, hogy egy italo diszkó ballada magyarul is erősen szólal meg. Na de hogy hogyan? Azt most idézzük fel közösen itt a duplájó műsorán, majd meghallgatjuk, mi történt a nagyvilágban, és utána folytatjuk tovább a második órával, de mindenek előtt azonban jöjjön Kozsó és az Álmok.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél. Jelentős károkat okozott az a szája hallgazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavalyinál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett, egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széles körű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár, egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az EMI-ben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Ezt sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.

0: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
6: Jaj!
5: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit duplán jó második órájában is, a mikrofonnál továbbra is Csák Attila. Az imént az óra nyitódalaként hallott Doris D. 1976 májusában mutatta be Jay Lee Wixton és Ray Evans által írt Koeszera, ami lesz című dalát, ami azonnal megragadta a közönséget. A dal bevallottan arra ösztönöz, hogy a váratlan fordulatokat elfogadva nyugodtan viszonyuljunk a jövőhöz, és ne aggódjunk túlságosan az előttünk álló dolgok miatt. D. mosolygos előadásmódja és az egyszerű, mégis emlékezetes refrén révén a száma Billboard Hot 100-on a második helyig jutott, a brit kislemez listán pedig az első helyre kúszott fel. Azóta számtalan filmben, tévésorozatban és rádióműsoron visszaköszön, mint a derűs hozzáállás örökzöld himnusza. A mai napig szívesen idézik esküvőkön, vagy búcsúztatókon is, mert egyszerre hordoz megnyugvást és reményt. A német Hermshausen 2002-ben adta ki Eurodance válogatását, amelyet gyorsabb ütem és pörgős ritmus jellemzett. De a dal alapvető üzenetét, hogy ami lesz, az úgy lesz, és azt érdemes elfogadni, változatlanul tartotta. Noha a brit slágerlistán csak az 53. helyig jutott, a retro bulikon és fesztiválokon rendszeresen felcsendült, ahol a közönség együtt énekelte a refrént. Ez a verzió jól példázza, hogyan találhat új életre egy több évtizedes klasszikus, a dal szerethető humora és a beletörődés pozitív üzenete a mai fiatalokhoz is eljutott. A Koeszera közönségi hangulatot teremtett a klubokban, miközben továbbra is a sors elfogadásáról és a könnyed önmagunk megéléséről szólt. Így az eredeti és a feldolgozás közösen biztosítják, hogy a dal több generáció számára legyen inspiráló, és ez a stílusváltó átdolgozás jól példázza, hogy egy 50-es évek popklasszikusa hogyan válik buli himnusszá. Következzen tehát akkor a dal most itt nálunk, új köntösben a duplájó műsorán.

Ez volt az Eiffel 65 és a Blue It a duplájú műsorán. A dal 1998. októberében jelent meg, és 18 országban, köztük Olaszországban, Németországban és Franciaországban a slágerlisták élére került. Az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 6. helyéig jutott. A dal egy úgynevezett kék világról szól, ami egyszerre utal a magány érzésére és a másság elfogadására. Számos fiatalt szólított meg az évezred küszöbén, és ma is gyakran kerül elő retro partikon, nosztalgia válogatásokon. Így vált a Blue a magány és az együttlét kettősségének szimbólumává. David Guetta és Bébi Regza 2022-ben I'm Good Blue címmel dolgozta fel a klasszikust, átemelve a kékvilág motívumát egy önbizalom ünneppé. A dal főszövegében Regza arról énekel, hogy még ha minden kéknek is tűnik körülött, de ő jól van, és maga biztosan tekint a jövőbe. A megjelenés után a szám a Billboard Hot 100-on a 4. helyig jutott, a brit kislemez listán pedig az első helyet érte el. Így ez lett az év egyik legnagyobb klubhimnusza. A dal társadalmi üzenete az optimizmus és a személyes erő ünneplése arra buzdít, hogy ne hagyjuk, hogy a nehézségek elszomorítsanak minket, hanem találjuk meg a vidámságot minden helyzetben. Gyakran hallható fesztiválokon, rádiókban és streaming listákon, ahol a hallgatók együtt kiálthatják a refrént, mint egy közös önbizalom mantrát. Így az I'm Good Blue egyszerre tiszteletadás az eredeti előtt és a modern önkifejezés himnusza. Ez a stílusváltó újrahasznosítás jól szemlélteti, hogyan várhat a 90-es évek magány himnusza a 2020-as évek önbizalom himnuszává. Szóljon tehát akkor David Guetta és Bébi Regza 2022-es sláger az I'm Good Blue most itt a duplájó műsorán, ahol a slágerek tovább élnek.

1948-ban született Kossuth Díjas és a Magyar Köztársaság érdemlen tiszti keresztjével is rendelkező énekes, dalszövegíró és basszusgitáros szinte megszámálhatatlan slágerek közül csendült fel az egyik itt a Duplájó műsorában, ahol a slágerek duplán szólnak. Ő nem volt más, mint Demjén Ferenc, és az 1991 márciusában kiadott Szeress úgy, ahogy én című dala, amely arany és dupla platina lemez státuszt ért el. A lírai szöveg az önzetlen, viszonzatlan szerelem vágyáról és félelmeiről mesél. A sokak által rózsiként is ismert művész 2006 márciusában a Heti Válasz egyik újságírói kérdésére válaszolva elárulta, hogy becenevének történet egészen holokauszt eredeti és legismertebb jelentéseként is használt vészkorszakig nyúlik vissza, ugyanis akkor a nyilasok a rózsiszót használták a rohadt zsidó rövidítéseként. Talán ezen becenév használata is lehetőséget teremt az Európa szerte csaknem 6 millió ember áldozatot követelő szörnyű történelmi esemény felidézésére, és egyben üzenetet is fogalmazhat meg a jövő generációja számára annak tekintetébe, hogy soha többet ne ismétlődhessen meg ilyen jellegű eseménysorozat az emberiség történetében. Sárközi Anna Temerton díjas magyar énekesnő 2000-ben hívta új életre a dalt Elképzelt szerelem címmel, amely a szerelem vágyott fantáziabeli formáját állította középpontba. A sláger az érzelmek bizonytalanságát és a képzelet erejét mutatja be, arról mesél, hogy néha jobban bízunk egy elképzelt történetbe, mint a valóság bonyodalmaiba. Az adaptáció, a retro válogatások és a nosztalgiástek állandó vendége lett, hiszen a hallgatók szívesen idézik fel benne saját szerelmi álmaikat. A rádiós toplistákon is kiemelkedően szerepelt, és a közönség egyértelmű kedvence maradt az ezredforduló körüli popkultúrában. Így Anita feldolgozása is bizonyítja, hogy a szerelem és a vágyakozás témája kortalan és minden generációt megérint. Ez a lokalizációs feldolgozás remekül szemlélteti, hogy egy generációs szerelmi vallomás hogyan szólal meg új elektronikus hangzásban, akár most itt a Duplájó műsorán is.

Egy még a számomra is igazán, hogy meglepetésként szolgáló dálpáros eredetie pörgött az elmúlt percekben a duplájó műsorán, ahol azt próbálom bizonyítani, hogy a slágerek tovább élnek, és ez nincs másként ebben az esetben sem, hiszen Jack No 1979-ben mutatta a Rectangle című instrumentális szerzeményét, amely nem csak a francia electropop underground kedvence lett, de a modern város létét és az ipari korszak technológiai izgalmát is képes volt hangzó formába önteni. A dal a lemezlovasok és a független rádiók körébe terjedt, ahol a hallgatók egyéni érzelmeik a magány és az emberkép közti kapcsolat feszültségét találták vissza benne. Futurisztikus hangulatával és egyszerű motívumával a kortárs művészet és a mindennapi élet találkozásának szimbólumává vált, mindenhol a fiatalság felszabadult önkifejezését erősítve. A szerző szándéka szerint a szám azt üzeni, hogy a zene képes hidat képezni az ember és a gép, a valóság és az álom között. Több mint 40 év távlatából is kultikus státuszával emlékeztet minket a korszak forradalmi hangulatára. Gigi D'Agostino 2000-ben újraértelmezte a Rectangle motivumot La Passion címmel, és egy olyan dalba találta meg a maga hangját, amely a szerelmi szenvedély és az életöröm univerzális vágyát fogalmazza meg. A szöveg a pillanat megélésére és az emberi kapcsolatok fontosságára hívja fel a figyelmet, még a leghétköznapi környezetben is felcsillantva a remény lángját. A nóta Ausztriában és Belgiumban is a slágerlisták élére ugrott, egészen az első helyet elérve, és így az évezredváltás hajnalának klub és rádiós slágerei közé emelkedett. Ez a siker azt mutatja, hogy egy underground motívum hogyan válhat a nagy tömegeket megszólító popkultúra részévé, miközben a dal mindig ugyanazzal a szenvedéllyel szól a hallgatókhoz. Ez az újrahasznosító feldolgozás példája annak, hogy a zene új köntösbe is képes fenntartani a generációk közti lelki kötődést. Szóljon tehát akkor Gigi D'Agostino és a La Passion most itt a duplájó műsorán.

Everything I do it for you szólt a Sláger 1991-ből, Bryan Adams jó voltából itt a duplájóban. Július 17-én jelent meg a Michael Callum közreműködésével előadott erőteljes szerelmes sláger a Robin Hood film főcímdalaként. A szám világméretű rajongást váltott ki, 19 országban jutott a slágerlisták élére, az Egyesült Királyságban pedig rekordot jelentő 16 héten át őrizte az első helyet. A szövegben kifejezetten önfeláldozó szeretet és hűség olyan univerzális üzenetet hordoz, amely a film romantikus kalandjain túl is mindenkiben visszhangra talál. A szám arra emlékeztet, hogy a valódi elköteleződés átlépi a személyes korlátokat, és a szeretet erejével minden nehézségen átsegít. Azóta is esküvők és szerelmes összeállítások kihagyhatatlan eleme, mert az önzetlen odaadás himnuszává nőtte ki magát. Turi Lajos művész nevén Louis 1992-ben készítette el a dal magyar változatát, ez a szerelem végtelen címmel, mely szó szerint ülteti át az eredeti érzelmi üzenetet a magyar nyelvbe. A fordítás megtartja az eredeti elköteleződés és hűség központi gondolatát, miközben a hallgatók számára közvetlen, személyes élményét teszi a gyengétséget. Louis előadása a filmslágerek magyarul második lemezének egyik nagy kedvencévé vált, és a YouTube-on is visszatérő nézettségi számokat produkál, ami jól mutatja a dal tartós vonzerejét a hazai közönség körében. A magyar cím hangsúlyozza a szeretet örökérvényűségét, amely generációkon átívelően képes összekapcsolni az embereket. Így az átdolgozás nem csupán nyelvi adaptáció, hanem a dal Magyarország egyik szerelmi himnuszának megszületése is. Ez a hűfeldolgozás remek példa arra, amikor a tartalom és a dallam változatlan marad, csak a nyelv változik. Nos hát akkor jöjjön magyarul is ez a remek mű, Turi Louis jó voltából, ez a szerelem végtelen most itt a duplájóban.

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hadd menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.
2: If

Ez volt az Abba is ott Nékocsán Szomi 1978-ban itt a duplájó műsorán. A sláger mondani valójában az egymás iránti bizalom és az elköteleződés fontosságát hirdette. A dal világszerte nagy sikert aratott, az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a harmadik helyig küzdötte fel magát a slágerlistákon. A refrén optimista üzenete generációk számára várt feltétel nélküli támogatás és a bátran felvállalt kapcsolatok jelképévé. A szám a kortárs popkultúrában gyakran idézett hívószóvá vált, amikor valaki bizalmat vagy második esélyt kínált. Azóta is gyakran játsszák esküvőkön és romantikus összeállításokban, mint a párkapcsolati elköteleződés örökérvényi himnuszát. Az írésről 1992. július 1-én adta ki az Abba Risk You kislemezükön szereplő feldolgozást, amely megtartotta az eredeti dalszöveget, de MC Kinky reggae rap betétjével és a kor jellegzetes szinti pop hangulatával egészen új élettel töltötte meg a számot. A brit toplistákon a dobogó közelébe került, és különösen a klubokban vált buli himnusszá, ahol az összetartozás és a közös élmény ereje állt a középpontban. A dal üzenete továbbra is a kezdeményezés bátor vállalása és az egymás melletti kiállás, de most már a fiatalabb generációk táncparkettjein is megerősödve. Ez a változat azt is megmutatta, hogy a feltétel nélküli támogatás gondolata nem csak a rádiókban, hanem a közösségi terekben is átadható, ahol a zene összehozza az embereket. Így az Erasure feldolgozás egyszerre tiszteletadás az Abba őrület előtt, és egyben a 90-es évek szabad elvű klubkultúrájának ünneplése is. Ez a stílusváltó feldolgozás jól példázza, hogy egy optimista diszkóhimnusz miként él tovább a szintipop és a reggae rap kereszteződésében. Én pedig csak csendben reménykedem abban, hogy az összetartozás és a közös élmény, valamint a zene összehozó ereje pont elég lesz ahhoz, hogy a jövő héten innen folytassuk. Remélem akkor is találkozni fogunk majd, addig is az Erasure és a Take a Chance on Me című dalával köszönöm meg mindenkinek az elmúlt két órában tett figyelmét. Legyen ez így legközelebb is. Csák Attilát hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Ez volt a Duplán jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél, jelentős károkat okozott az aszály a hallgazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széleskörű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár. Egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az emiben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink.

0: Hobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 20-án köszöntjük a Friderika nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név német eredetű, jelentése pedig béke és hatalom. Szeptember 20-án kívül a Friderikák ünnepelnek még május 6-án és október 19-én is. A név becézése Fridu, Friduka, Frida, Fridácska, Era, valamint Erácska, jeles viselői, Bayer Friderika, énekesnő, valamint ön, kedves Friderika. Szeptember 20-án köszöntjük még az Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuska, valamint Zsuzsánna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió.
4: Szeptember 20-a van, a takarítás világnapja ez a nap. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítás világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. 1863-ban meghalt Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1946 az első Cannes-i filmfesztivál. Eredetileg 1939-ben lett volna megrendezve, de a II. Világháború miatt elharasztották. 1947-ben meghalt Fiorel Laguardi, aki 1933-tól 45-ig volt New York polgármestere. Önéletrajzi regényét Making of an Instrument címmel halála után adták ki 1948-ban. Nevét ma egy nemzetközi repülőtér őrzi New Yorkban. 1970-ben Miami-ban befejeződött Jim Morrison pere, mely a Doors koncerten történt személyremsértő és buja viselkedése miatt indult. 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 1897-ben született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, illetve akadémikus.
0: Hobbi Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: A mai nap is különleges.
8: Szeptember 20-a a gyermekek világnapja, biztosítás világnapja. 1954 óta az UNICEF, az ENSZ gyermeksegélyezési alapja, kezdeményezésére tartjuk elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
7: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
9: Hobbi Rádió.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, mivel is készültem. 1519-el kezdünk, szeptember 20-án elindult világkörüli útjára Ferdinánd Magellán. Ugorjunk a 19. századra, 1822. szeptember 20-án született August Karl Kröning, német fizikus. Kröning Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak, az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. Maradjunk még a 19. században, 1863. szeptember 20-án halt meg Jacob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1872. szeptember 20-án megszületett Udvari Béla festő, az Iparművészeti Iskola tanára. Udvari Béla eleinte arcképeket, később reneszánsz hangulatú figurális kompozíciókat festett. Folytassuk 1886-tal, szeptember 20-án megszületett Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki 1933-ban kifejlesztette gyógymódot a gyermekbénulásban szenvedőknek. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus, az Ábel trilógia írója. Most ugorjunk a 20. századba, 1929. szeptember 20-án megszületett Bicskei Tibor színész. Folytassuk 1934-jel, ugyanis szeptember 20-án Rómában megszületett Sophia Loren. 1946 a következő időpontunk, szeptember 20-án kezdődött az első Cannes Filmfesztivál. És végezetül 1992. szeptember 20-a a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Thou shall move on to the next.
1: Hobby Radio. Radio.
2: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
3: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon, kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. A 11. óra munkásai. A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondanivalót, vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapták napi bérüket, az egy dénárt. Ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok, vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő. Nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem veszel senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért,

0: mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, a kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik, elkéstek. És figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyont és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták, hát ez ilyen egyszerű, egy életnyi bűn után ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, ha mások is részesülnek a te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy bár a holttestek mumifikálásának módszerét mindenki az egyiptomiakhoz társítja, mégsem ők voltak az elsők e téren? Egy Chinchorro nevű törzs tagjai, akik már a Chile északi részén éltek, már időszámítás előtt 5000 környékén így tartósították halottaikat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy pecsenye kacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kilogrammos kacsát 1 óra, 2 kilogrammos 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Fenntartható bérlakásrendszert javasol a GKI. Több mint 400 mobi pont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nem elég növelni a bérlakások számát, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell létrehozni. Olvasható a GKI friss elemzésében a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán. A gazdaságkutató példaként említette, hogy Ausztriában a lakások 45%-át bérlik, a szociális bérlakások aránya 15%, Németországban pedig a bérlők vannak többségben. A lakhatási szokásokat jelentős részben az alternatívák határozzák meg, és ezekben az országokban kiszámítható, megfizethető és hosszú távú bérleti lehetőségek állnak rendelkezésre. Több mint 400 mobi pont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi jellemzően 300-400 méteres távolság helyett több helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobi ponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent. A csökkenéshez hozzájárult a helyi ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is. A rendszerrel korábban papíron készülő helyszíniratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Egy új kutatás szerint meteorológiai adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet a kórházon kívüli szívmegállások számának megugrása. A Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat közös több mint 100 000 esetet feldolgozó kutatása szerint a legfőbb időjárási kockázati tényező a hideg, így a jövőben a meteorológiai előrejelzésekre épülő riasztórendszerek életeket menthetnek. Engedélyezte a legfeljebb 800 wattos konnektorba dugható erkély napelemeket és az önálló akkumulátorokat Görögország. A szaktárca szerint az új keret egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a saját fogyasztást, egyszerűsíti az eljárásokat és bővíti a fogyasztói részvétel lehetőségeit. A szabályozás egy nyári társadalmi egyeztetés után született meg. Magyarországon mindeközben 2025. januárja óta tilos erkélyre napelemet szerelni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe építve. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Egy ember hozott ide. Pokrócba csomagolva. A tegnapi fájdalomtól vajódott a holnap. Áruló volt. Lopott áruját próbálta továbbadni. Nem tudhatta, mi értéke van a kincsnek. Csak akart még egyet inni. Akart még egyet kortyolni, de üres volt már a pohár. A kocsmában talált néhány részeget, kiknek mondhatta, bosszút áll. Te itt maradtál, veszekedve, örökké megalázva, fiatalon, gyötrődve egy lehetetlen lázba. Mezítelenül gurultál ki a pokrócból, és én aranyat találtam, a szépséget és a szörnyeteget, akit mindig kívántam. Egy cédula volt a karodra tűzve, jön majd a következő. Itt maradtál mégis. Veled érkezett az erő. Jöttek havas éjszakák, és jöttek nyári forró délutánok. Jöttek pillanatok, amiket soha nem bánok. Füllett júniusban vártuk az esőt. Esős szürke októberben csak olvastunk, vagy főztünk, és jött a havas tél. Lábunk alatt ropogott a hó. A rügyező fák behajlottak ablakunkba. Szép lett minden évszak, miénk lett az idő. Tudtuk, nagyon nehéz lesz, de nem lesz következő. Az iszonyatok hajnalán boszorkányok sikoltoztak kunyhónk előtt. Te mindig csak egy mosolyt kértél a nagy csaták előtt. Öklendeztem reggelente a bennem letapadt múltat. Farkasok üvöltötték kórusban, ki lesz a következő? És akkor elbújtunk nagy dunyhák alá, mit nagymamáink vartak. Befogtuk egymás fülét, nem lett értelme a kinti ricsajnak. Dörömböltek az ajtón félelmetes szörnyek, de mi csak aludtunk és álmodtunk. Álmodtunk tengereket, lovakat, csendes, kicsiny völgyet, és talán, bár tagadtuk, kicsordult egy könycsepp. Valamit elvettem tőled, valamit adtam mégis. Féltem felébredni, húztam az időt, de mégis jött egy fényes reggel, kinyitottam szemem, ott voltál, melegeddel, kezeddel, szívem.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Ed Mushaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.